0: három óra van.
1: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
1: Hasúlyok Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről. A Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök tegnap Budapesten. Hozzátette, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására. Ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. Magyar Péter azt is mondta, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezi miniszterelnök. A közvetlen elnökválasztás lehetőségét felvető kérdésre úgy válaszolt, mindenképpen erősíteni a részvételiséget a köztársasági elnök kiválasztásánál is. A közmédia érdeklődésére elmondta, a köztársasági elnök leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál. Uniós forrásokból lecserélik a HÉV flottát, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid internetes bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy pénteken megállapodás született az Európai Bizottsággal. Sikerült 16,4 milliárd euró forrást hazahozni, ami azt jelenti, hogy a következő időszakban majdnem 6000 milliárd forintot fordíthat a kormány az ország fejlesztésére, és ennek jelentős része jut majd közlekedési, valamint lakhatási projektekre. A megállapodás értelmében 42 új, korszerű 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak, azaz a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei HÉV vonalán is lecserélik a jelenlegi 45-60 éves kocsikat. Az ehhez szükséges közbeszerzést még az idén kiírják, az első szerelvények pedig már 2029-re megérkezhetnek. 2 év próbaidőre bocsátotta a bíróság azt a 18 éves fiatalt, aki még 12 évesen lépett kapcsolatba az Iszlám Államhoz kötődő pakisztáni férfival, majd a terrorszervezet propagandáját terjesztette. A tinédzser az egyik közösségi média felületen létrehozott egy bárki által hozzáférhető szervert, amelynek segítségével az iszlám vallást népszerűsítette. Pár nappal később egy chat szobában vallási harci énekeket osztott meg, később pedig az Iszlám Állam egyik propaganda kiadványának szó szerint fordítását is feltöltötte a szerverre. A fiatal fiú beismerte a bűncselekményt, és a tárgyaláshoz való jogáról lemondott. Madonna a napokban egy videóban elárulta, legemlékezetesebb intim együttléte John F. Kennedyvel volt. Az akkori amerikai elnök fiával az énekesnő még a 80-as években került közel. Az akkori beszámolók szerint a románc nem tartott sokáig.
3: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
4: Egész éjjel.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Hasúlyok Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről. A Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök tegnap Budapesten. Hozzátette, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására. Ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. Magyar Péter azt is mondta, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezi miniszterelnök. A közvetlen elnök választás lehetőségét felvető kérdésre úgy válaszolt, mindenképpen erősíteni a részvételiséget a köztársasági elnök kiválasztásánál is. A közmédia érdeklődésére elmondta, a köztársasági elnök leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál. Uniós forrásokból lecserélik a HÉV flottát, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid internetes bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy pénteken megállapodás született az Európai Bizottsággal. Sikerült 16,4 milliárd euró forrást hazahozni, ami azt jelenti, hogy a következő időszakban majdnem 6000 milliárd forintot fordíthat a kormány az ország fejlesztésére, és ennek jelentős része jut majd közlekedési, valamint lakhatási projektekre. A megállapodás értelmében 42 új, korszerű 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak, azaz a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei HÉV vonalán is lecserélik a jelenlegi 45-60 éves kocsikat. Az ehhez szükséges közbeszerzést még az idén kiírják, az első szerelvények pedig már 2029-re megérkezhetnek. 2 év próbaidőre bocsátotta a bíróság azt a 18 éves fiatalt, aki még 12 évesen lépett kapcsolatba egy az iszlám államhoz kötődő pakisztáni férfival, majd a terrorszervezet propagandáját terjesztette. A tinédzser az egyik közösségi média felületen létrehozott egy bárki által hozzáférhető szervert, amelynek segítségével az iszlám vallást népszerűsítette. Pár nappal később egy csetszobában vallási harci énekeket osztott meg, később pedig az iszlám állam egyik propaganda kiadványának szó szerint fordítását is feltöltötte a szerverre. A fiatal fiú beismerte a bűncselekményt, és a tárgyaláshoz való jogáról lemondott. Madonna a napokban egy videóban elárulta, legemlékezetesebb intim együttléte John F. Kennedyvel volt. Az akkori amerikai elnök fiával az énekesnő még a 80-as években került közel. Az akkori beszámolók szerint a románc nem tartott sokáig.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész
0: Megafon, Megafon. Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. június 3-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Mivel az elmúlt hetekben több olyan országos hír is megjelent, amely az önkormányzatokat és a polgármestereket érinti, Drékely Palánk első embere úgy döntött, fórumot szervez Nógrád vármegye település vezetőinek. Rigó Dávid a Megafonnak elmondta, jelenleg bizonytalanságban vannak a polgármesterek. Ennek az az oka, hogy a kormány nem ad kellő tájékoztatást azokról a jövőbeli tervekről, amelyek többek között a finanszírozási formákat, illetve a vezetők javadalmazását érintik. Hozzátette, a vármegye mind a 130 vezetőjét várja az információt. Formális találkozóra, ahol reményei szerint megoszthatják egymással ötleteiket, és akár egy közös javaslatcsomag is születhet, amelyet a szaktárcának továbbítanának. Rigó Dávidot, Drégely Palánk polgármesterét hallják.
3: Az elmúlt hetekben azért felröppentek az önkormányzatiságot érintő hírek, információk az országos sajtóban is, és én úgy gondoltam, hogy próbáljuk meg ezt a több oldalról is hallható félinformációkat, negyedinformációkat összegyűjteni, közösen gondolkozni róla, beszélgetni, hogy egyáltalán mire is számíthatunk, mi az, ami valós lehet, mi az, ami nem. És igazából ennek apropójaként én terveztem itt a környék, tehát a térségünknek, a polgármesternek egy ilyen információs, informális fórumot szervezni. Úgy tervezem, hogy oda az összes polgármestert meghívom a vármegyénkből, és tényleg, hogy kinek milyen információ van, milyen aggályaik vannak, és igazából egy ilyen közös beszélgetés lenne, tehát itt semmi tényről nem tudunk nyilván beszélni, hiszen nincsenek meg a releváns információink róla, de legalább beszéljünk róla, mert most azt tapasztalom, hogy az elmúlt hetekben nem igazán van kommunikálva semmi felénk, és egymás között sem nagyon tudunk miről beszélni.
2: Salgó Tarjánban a Rákóczi út felújításához kapcsolódóan ideiglenesen megszűnt a Bem utca kereszteződésénél 33 parkoló. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan már megnyílt egy új zóna az autósok részére. Erről tájékoztatott közösségi oldalán Salgó Tarján polgármestere. Krejcsi Bálint elmondta, az öblös üveggyár tulajdonosa térítésmentesen biztosított egy területet, ahol szabályos parkolás esetén 50 gépjármű számára elegendő helyet alakítottak ki. Hozzátette, bár az úttörők útjának forgalmi rendje nem változott, vagyis továbbra is egyirányú, az autósok az üvegfúvó szobornál mindkét irányból meg tudják közelíteni a parkolót. A biztonság érdekében lámpatesteket is telepítettek, és térfigyelő kamerákkal látták el a területet. Krejcsi Bálintot, Salgó Tarján polgármesterét hallják.
4: A szép szabályosan parkolnak, akár 50 autó befogadására alkalmas területet alakítottunk ki. Megígértük, és meg is csináltuk. Köszönjük szépen az öblös üveggyár tulajdonosának, hogy térítés nélkül hozzájárult ahhoz, hogy hasznosítani tudjuk ezt a területet. Kérem, hogy figyeljünk oda, hogyan tudjuk megközelíteni ezt, mert ezt az üvegfúvók szobortól tudjuk. Az úttörők útja ugyan egyirányú, és továbbra is az marad, de az üvegfúvók szobornál a másik irányból is lehetséges a bejárás, így könnyedén megközelíthető, és könnyedén elhagyható ez a parkoló terület. Kérem, hogy ne megszokásból vezessünk, használjuk ki azt a lehetőséget, hogy a parkolóhoz könnyen be tudunk jutni, és onnan el is tudunk menni. A területen igyekeztünk világítást biztosítani, és a táblák sem véletlenek, kamerával megfigyelt területről van szó.
2: A közeli városi parkerdőben tartják a természetismeret órákat a balassagyarmati Szabó Lőrinc általános iskolában. Dombai Szilvia igazgatónő rádiónknak arról beszélt, a vakáció előtti utolsó napokat is kihasználják a pedagógusok, hogy olyan tartalmas időt töltsenek el a gyerekekkel együtt, amelynek során a tantermekből kilépve megismerik a tanulók a körülöttük lévő természetet, és elsajátítják többek között a konyhakerti munkákat, vagy éppen az állatvédelmet. Hozzátette, ezt a szemléletet erősíti az intézmény ökoiskola és örökös állatbarát iskola címe is. Dombai Szilviát, a balassagyarmati Szabó Lőrinc általános iskola igazgatónőjét hallják.
5: Tanulóinkat arra neveljük, hogy akár a természeti környezetet, akár az épített környezetet óvják, védjék, azzal harmóniában éljenek, illetve nagyon jónak és fontosnak tartottuk azt a hazai kezdeményezést, amely az ökoiskola programot elindította, hiszen ennek pontosan ez a cél, célja, hogy megismertessük a tanulóinkat a természet, a környezet védelmével, illetve beillesszük a hétköznapjainkba is ennek a szemléletnek az oktatását. Éppen ezért ezzel tulajdonképpen párhuzamban állatbarát, örökös állatbarát iskola is vagyunk. Ezen belül a madárvédelem, a beporzók, a rovarok védelme is kiemelt terület.
2: Határozott figyelmeztetést tett közzé a közösségi médiában Sinkó Attila Nógrád Kövesd polgármestere. A Szécsénke felé található árvíz csúcs csökkentő tározó jelenleg szigorúan tilos a horgászat. Tájékoztatása szerint a víztározó Nógrád Kövesd község önkormányzatának tulajdonában áll. Ugyanakkor egy olyan alhaszonbérleti szerződés él, amelynek megszüntetése a képviselőtestület döntése alapján folyamatban van. A fennálló jogi helyzet miatt a tavon semmilyen horgászati tevékenység nem enged. A Magyar Honvédség tűzszerészei biztonságosan elszállították azt a feltételezett világháborús robbanótestet, amely tegnap délelőtt került elő közműépítési munkálatok során Vácon, a Balassagyarmati út 21 szám alatt, közölte a tűzszerészek ügyelete. A szakemberek megállapították, hogy az előkerült eszköz egy 10,5 cm-es kilőtt állapotú német repesz romboló gránát volt. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség a Balassagyarmati út érintett szakaszát mintegy 200 méter hosszan lezárta, valamint kiürítette a környéket a lakosság biztonsága érdekében. Aranyérmet szerzett a Városi Sport Egyesület Dunakeszi atlétája Jasebin Vitold a hétvégén megrendezett Diákolimpia országos döntőjében. A fiatal sportoló 54,57 századméteres eredménnyel nyerte meg a diszkoszvetést. Teljesítménye több mint 2 méterrel haladta meg az U18-as Európa bajnokság kvalifikációs szintjét.
1: Időjárás.
2: Ma változóan felhős, borongós idő várható, többfelé megnövekszik a felhőzet és esőre, záporokra, helyenként hevesebb zivatarokra lehet számítani. A legmelegebb órákban 25 Celsius fok várható.
1: Közlekedés.
2: Trafipaxszal találkozhatnak ma a sofőrök Balassagyarmaton a Mártírok útján, Vácon a Kosti úton és Tahitót falu belterületén. Figyelmesen vezessenek!
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. június 3-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Mivel az elmúlt hetekben több olyan országos hír is megjelent, amely az önkormányzatokat és a polgármestereket érinti, Drékely Palánk első embere úgy döntött, fórumot szervez Nógrád vármegye település vezetőinek. Rigó Dávid a Megafonnak elmondta, jelenleg bizonytalanságban vannak a polgármesterek. Ennek az az oka, hogy a kormány nem ad kellő tájékoztatást azokról a jövőbeli tervekről, amelyek többek között a finanszírozási formákat, illetve a vezetők javadalmazását érintik. Hozzátette, a vármegye mind a 130 vezetőjét várja az információ. Találkozóra, ahol reményei szerint megoszthatják egymással ötleteiket, és akár egy közös javaslatcsomag is születhet, amelyet a szaktárcának továbbítanának. Rigó Dávidot, Drégei Palánk polgármesterét hallják.
3: Az elmúlt hetekben azért felröppentek az önkormányzatokat érintő hírek, információk az országos sajtóban is, és én úgy gondoltam, hogy próbáljuk meg ezt a több oldalról is hallható félinformációkat, negyedinformációkat összegyűjteni, közösen gondolkozni róla, beszélgetni, hogy egyáltalán mire is számíthatunk, mi az, ami valós lehet, mi az, ami nem. És igazából ennek apropójaként én terveztem itt a környék, tehát a térségünknek, a polgármesternek egy ilyen információs, informális fórumot szervezni. Úgy tervezem, hogy oda az összes polgármestert meghívom a vármegyénkből, és tényleg, hogy kinek milyen információ van, milyen aggályaik vannak, és igazából egy ilyen közös beszélgetés lenne, tehát itt semmi tényről nem tudunk nyilván beszélni, hiszen nincsenek meg a releváns információink róla, de legalább beszéljünk róla, mert most azt tapasztalom, hogy az elmúlt hetekben nem igazán van kommunikálva semmi felénk, és egymás között sem nagyon tudunk miről beszélni.
2: Salgó Tarjánban a Rákóczi út felújításához kapcsolódóan ideiglenesen megszűnt a Bem utca kereszteződésénél 33 parkoló. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan már megnyílt egy új zóna az autósok részére. Erről tájékoztatott közösségi oldalán Salgó Tarján polgármestere. Krejcsi Bálint elmondta, az öblös üveggyár tulajdonosa térítésmentesen biztosított egy területet, ahol szabályos parkolás esetén 50 gépjármű számára elegendő helyet alakítottak ki. Hozzátette, bár az úttörők útján a forgalmi rendje nem változott, vagyis továbbra is egyirányú, az autósok az üvegfúvó szobornál mindkét irányból meg tudják közelíteni a parkolót. A biztonság érdekében lámpatesteket is telepítettek, és térfigyelő kamerákkal látták el a területet. Krejcsi Bálintot, Salgó Tarján polgármesterét hallják.
4: A szép szabályosan parkolnak, akár 50 autó befogadására alkalmas területet alakítottunk ki. Megígértük, és meg is csináltuk. Köszönjük szépen az öblös üveggyár tulajdonosának, hogy térítés nélkül hozzájárult ahhoz, hogy hasznosítani tudjuk ezt a területet. Kérem, hogy figyeljünk oda, hogyan tudjuk megközelíteni ezt, mert ezt az üvegfúvók szobortól tudjuk. Az úttörők útja ugyan egyirányú, és továbbra is az marad, de az üvegfúvók szobornál a másik irányból is lehetséges a bejárás, így könnyedén megközelíthető és könnyedén elhagyható ez a parkoló terület. Kérem, hogy ne megszokásból vezessünk, használjuk ki azt a lehetőséget, hogy a parkolóhoz könnyen be tudunk jutni, és onnan el is tudunk menni. A területen igyekeztünk világítást biztosítani, és a táblák sem véletlenek, kamerával megfigyelt területről van szó.
2: A közeli városi parkerdőben tartják a természetismeret órákat a balassagyarmati Szabó Lőrinc általános iskolában. Dombai Szilvia igazgatónő rádiónknak arról beszélt, a vakáció előtti utolsó napokat is kihasználják a pedagógusok, hogy olyan tartalmas időt töltsenek el a gyerekekkel együtt, amelynek során a tantermekből kilépve megismerik a tanulók a körülöttük lévő természetet, és elsajátítják többek között a konyhakerti munkákat, vagy éppen az állatvédelmet. Hozzátette, ezt a szemléletet erősíti az intézmény ökoiskola és örökös állatbarát iskola címe is. Dombai Szilviát, a balassagyarmati Szabó Lőrinc általános iskola igazgatónőjét hallják.
5: Tanulóinkat arra neveljük, hogy akár a természeti környezetet, akár az épített környezetet óvják, védjék, azzal harmóniában éljenek, illetve nagyon jónak és fontosnak tartottuk azt a hazai kezdeményezést, amely az ökoiskola programot elindította, hiszen ennek pontosan ez a célja, hogy megismertessük a tanulóinkat a természet, a környezet védelmével, illetve beillesszük a hétköznapjainkba is ennek a szemléletnek az oktatását. Éppen ezért ezzel tulajdonképpen párhuzamban állatbarát, örökös állatbarát iskola is vagyunk. Ezen belül a madárvédelem, a beporzók, a rovarok védelme is kiemelt terület.
2: Határozott figyelmeztetést tett közzé a közösségi médiában Sinkó Attila Nórát Kövest polgármestere. A Széchenyke felé található árvíz csúcs csökkentő tározó jelenleg szigorúan tilos a horgászat. Tájékoztatása szerint a víztározó Nógrád Kövest község önkormányzatának tulajdonában áll. Ugyanakkor egy olyan alhaszonbérleti szerződés él, amelynek megszüntetése a képviselőtestület döntése alapján folyamatban van. A fennálló jogi helyzet miatt a tavon semmilyen horgászati tevékenység nem engedélyezett. A Magyar Honvédség tűzszerészei biztonságosan elszállították azt a feltételezett világháborús robbanótestet, amely tegnap délelőtt került elő közműépítési munkálatok során Vácon, a Balassagyarmati út 21 szám alatt, közölte a tűzszerészek ügyelete. A szakemberek megállapították, hogy az előkerült eszköz egy 10,5 cm-es kilőtt állapotú német repesz romboló gránát volt. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség a Balassagyarmati út érintett szakaszát mintegy 200 méter hosszan lezárta, mint kiürítette a környéket a lakosság biztonsága érdekében. Aranyérmet szerzett a Városi Sportegyesület dunakeszi atlétája Jaszevén Vitold a hétvégén megrendezett Diákolimpia országos döntőjében. A fiatal sportoló 54,57 századméteres eredménnyel nyerte meg a diszkoszvetést. Teljesítménye több mint 2 méterrel haladta meg az U18-as Európa-bajnokság kvalifikációs szintjét.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
2: Ma változóan felhős, borongós idő várható, többfelé megnövekszik a felhőzet és esőre, záporokra, helyenként hevesebb zivatarokra lehet számítani. A legmelegebb órákban 25 Celsius fok várható.
1: Közlekedés.
2: Trafipaxsal találkozhatnak ma a sofőrök Balassagyarmaton a Mártírok útján, Vácon a Kosti úton és Tahitót falu belterületén. Figyelmesen vezessenek!
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most Backspace. Vissza az időben.
6: Szép reggelt kívánunk mindenkinek, nagy taps a korán ébredőknek, és nagy taps azoknak, akik már bent vannak a munkahelyeken, és mondjuk az indító kávét kortyolgatják. Mi is indulunk. Szép reggelt mindenkinek. Igen, Karvai Sanyival viszem ma a műsort. Sándorom, jó reggelt!
7: Boldog nyarat mindenkinek! Jó reggelt, sziasztok! Ezt talán még nem is nagyon mondtam, hiszen hát még csak most kezdődött a június pár napja. Június 3-a szerda reggel van, névnaposok, Kevin, aztán Clotilde, Bercel, Célia, Heliodor. Lehet, hogy néztem, várjál. Heliodor, igen, jól mondtam. Aztán Kevin, Sheila, Zille, ők a névnaposok,
6: amiket
7: persze a születésnaposokat is köszöntjük nagy szeretettel. A kerékpár világnapja van ma.
6: Az jó is, mindenki tekerjem.
7: Én ezt nem tudtam, bicajja mentél?
6: Persze.
7: Ja, akkor...
6: Hát én mindig bicajja, ezt tudják a hallgatóink, hogy én mindig bicajja járok télen-nyáron. Ennyi történet. Igen. Jó van. Na, Sanyika, akkor belekezdünk, jó? Abban bele kell kezdenünk. Az egyik fontos témánkat kiemeljük, amivel fogunk foglalkozni ma, mégpedig azzal, hogy az Európai Parlament elsőprő többséggel fogadta el az első uniós szintű állatvédelmi jogszabálytervezetet, és a javaslat alapján a kutyák mellett a macskák számára is kötelező lesz a mikrocsip és a regisztráció.
7: Ó, de jó.
6: Na?
7: Hát ennek már régen be kellett volna következni.
6: Igen. Hát nyilván sokan egyébként fújnak, de erről beszélgetni fogunk, mégpedig Baross-Örömeti vonatkozásban, ugyanis a Bolyhos Cica alapítványnak a vezetője, Fodor Zsuzsanna lesz a vendégünk, és Zsuzsival beszélgetünk egy picit akár itt a felelős tartásról, meg arról, hogy mennyire üdvözlik mondjuk ők azt, hogy ez a jogszabály, ez akkor úgy tűnik, hogy akkor ránk is érvényes lesz majd. Úgyhogy ez egy nagyon fontos téma, amivel többek között a mai reggelben foglalkozunk, úgyhogy ezért is tartsatok velünk, az első reggeli megaslágert már is hozzuk nektek.

Születésnapost hozunk ebben a pár percben. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, mégpedig a mai napon születik Danny Wilde, 63 éves, az úriember, aki nem más, mint a The Rembrandts duónak az egyik fele, és ha már ugye szerda van, és 90-es évek, és ugye Rembrandts, akkor hát egyetlen egy nótával... Igen, egyetlen egy nótával tudunk most foglalkozni, vagy kell is foglalkoznunk, úgyhogy jön egy-két érdekesség az I'll Be There For You című nótáról.

Istenem, ez bármikor meghallod, véged van. Véged van. Véged van, mert egy iszonyatosan jó dolog, és ugye jönnek elő a szereplők is, Rachel, meg Phoebe, meg a többiek, tehát hogy tényleg így, ez egy hirtelen jó nóta, és egy is egy nagyon jól megkomponált sláger lett. Hát igen, a 90-es évek egyik, hát igen, popkulturális csúcspontja a Friendsnek a betét dala, ami egyébként pontosan egy tévés főcím zenének készült, tehát nem úgy volt, hogy akkor kiválasztották a Friendsre, vagy a Friendsnek, hanem az volt, hogy hát nem önálló slágerként készült el, hanem dedikáltan erre a sorozatra. Amikor a készítő ugye főcímdalt keresték, akkor egy ilyen rövid, könnyen megegyezhető barátságról szóló számot akartak, ami kvázi egy összefoglalja magát a sorozatnak a hangulatát. Igen, a Rembrandt ugye eredetileg nem is a teljes dalt írta meg, hanem egy rövidebb tévés verziót, és ami nagyon sokakat meglepett, az az, hogy a jól ismert verzió, ami mindenki dúdul, az később lett rá bővítve, mert ugye rövidített kis nótácska volt az, amit ugye megcsináltak, és amikor ugye a dal a rádióba került, akkor már ugye egy teljes második verszakot, meg egy kibővített szerkezetet hoztak létre.

0: ebben van egy ilyen hátulütő, ugye, Sanyika, hogyha belegondolsz, mert hogy ugye ezt a nótát, ezt kvázi mindenki ismeri. Tehát, hogy aki ha nem is ismeri a sorozatot, de akkor is ismeri a nótát, ugye hatalmas sikert hozott mind ugye a Jó barátok, mind pedig ugye a dal, viszont ez egy ilyen kétélű fegyver volt, ha belegondolsz, mert hogy ugye sokan egyetlen dalos csapatként vagy duóként emlegették őket, ez véget, miközben egy csomó lemezük megjelent, és jó zenékről van szó, ugyanakkor ugye ez a szám, ez hozzájuk kötődik, és
1: én többet nem ismerek.
0: Hát én se. Tehát, hogy szegényeknek ugye ez volt egyfajta, ez egyfajta kereszt így, hogy akkor oké, Rebrons, meg I'll Be There For You, meg Friends, de hogy csináltak jó dalokat is, és vannak jó lemezeik is, azt meg ugye hiába kezded el így, nem tudom, tudod így promózni, meg így, hello, itt, ha-ho, itt vagyunk, Rebrons, van egy csomó lemezünk, és akkor eljátszok ezt a dalt is, ne, az I'll Be There For You kell, jó, a többivel nem foglalkozunk, tehát ugye ebben van egy ilyen kétérűség. Úgyhogy... Hát próbáljátok felfedezni akkor, jó? És innen is, hát boldog születésnapot Danny White-nak, aki a mai napon a zenekar egyik tagjaként, hát azt mondja, mennyi is volt? 63 éves. Így van.

0: Nézzük, hogy mit tartogat számunkra június 3-a. Jó rádiózást, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Inkább ilyen történelmi napunk van most, Sanyika.
1: No, azt lehet mondani. De biztosan születésnapos.
0: Hát olyat, aki, hát igen, egyet azért kiemeltem, talán kezdjük akkor vele. 1906-ban a mai napon születik Josephine Baker. Josephine Baker egy amerikai táncosnő volt, és ő volt az, aki elkezdett táncolni a ragtime zenére, és olyan mozdulatokat csinált, amiből aztán megalakult a Charleston, ugye ez egy táncos műfaj, és hát abszolút világhódító útjára indult, tehát ő indította el, az ő nevéhez köthető ez a fajta táncolási stílus. Én egyébként adom, tehát én tök elmennék egy olyan helyre, akár 2026-ban, és egy olyan vendéglátó helyre, szórakozó helyre, ahol ugye abszolút is fölveszed a 30-as éveknek ezt a ragtime-os, swinges, charlestonos mi voltát, és akkor csak úgy mehetsz be, tudod, hogy frak, öltöny, nem tudom, bemész, és akkor ez a zene szól, nyomják ott a zenészek, és akkor egy abszolút ilyen időutazásban.
1: Nincsenek ilyen helyek
0: szerintem? Nem tudom, mert annyira nem divik ez itt nálunk, de én adnám, hogy egy ilyen, tudod, ilyen első, vagy egy második világháború része. Előtti, hát ez nem is retro, már inkább ez már más szó illik rá, egyet én simán bevállalnék.
1: Na,
0: aztán 1626-ban megalakítják a nyugat-indiai társaságot a kelet-indiai társaság mintájára. Hát ez gondolom az volt, össze-vissza vesztek össze itt a nagyhatalmak, hogy akkor most Csendes-óceán, meg India, meg nem tudom, portugálok, spanyolok, németek ki, hogy fossza ki gyakorlatilag a földgolyót, és hát így lett egy kelet-indiai, meg egy nyugat-indiai társaság, úgyhogy a nyugat-indiai a keleti mintájára készült el, és ha már ilyen hajózós a sztori, a Holland Nyugat-indiai Társaság elfogadta új Hollandia alapító okiratát, ezt ma, ezt a települést, ezt ma New Yorknak hívják. Ennyi gyerekek a történet. Na, úgyhogy így vagyunk, megyünk tovább, egy régi Nógrád előttünk.
2: Megspace, vissza az időben.
0: 1986. júniusi cikk van előttünk egy régi-régi Nógrádból, mégpedig egy izgalmas versenyről szól a tudósítás, Tűzoltók megyei versenye, ebbe egy picit belolvasok nektek. 5 évenként rendeznek nagyszabású tűzoltó versenyt az önkéntes és a vállalati tűzoltók részére. A szombati megyei versenyt megelőzően a 6 körzetben lebonyolított versenyeken összesen 100 önkéntes és 53 vállalati tűzoltóegység vett részt, közülük a legjobbak 23 csapat, 9 vállalat és 14 önkéntes versenyzett az első helyért szombaton a Bátonterenyei sportpályán. És most ebből egyébként eszembe jutott az, hogy mi talán arról Gere Józsival nem beszélgettünk, hogy mondjuk a 80-as évek végén, 90-es évek elején maga a tűzoltóság, mint olyan, az hogy működött, nem tudom, hány kocsi volt, tehát a technikai felszereltség is milyen volt, tehát hogy mert még ez a vonal még kimaradt a beszélgetésünkből, úgyhogy itt a verseny kapcsán talán ezt egy pár percben most át tudjuk tárgyalni, úgyhogy köszöntjük Balassa Gyarmati helytörténészünket, Gere Józsefet a vonalban. Szia, Józsi, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
0: Na akkor menjünk vissza az időbe, kérlek, mert hogy azért nyilván mondjuk más volt a menet, a vonulás, a kiérkezés, mint most, hogyha vannak ilyen emlékek, Józsi.
3: Hát nem tudom, hogy a szervezet hogy működött annak idején. Ugye most valamilyen központi diszpécser ügyeleti szolgálat Igen. van, és hát mondjuk én voltam egy ilyen elszenvedője egy dolognak, hogy éppen oktatást tartottam a tűzoltóknak, és akkor ott voltak autóstól, és akkor jött a központi ügyelet, ettől a riasztás,
0: Igen.
3: hogy egy jó emberre mohorán rádült a traktor. Na, az embereim gyorsan felugráltak, ott hagyták a magas gondolataimat, és elmentek mohorára. Aha. Igen ám, de kiderült, hogy elnézte a diszpécser, és mohán történt az eset.
0: Az ugyan igen.
3: A Székesfehérvár környékén van, a fehérvári, vagy nem tudom ki, ott illetékes tűzoltókat, azokat meg nem riasztották. Szóval azért homokszem lehet a gépezetben, pár perc múlva jöttek vissza az oktatásra az embereim, és hát kérdezem, hát mi van, ilyen gyors volt, nem lefújták, mert mohán van, nem mohorán. Na szóval ma is azért így működik. Régen azt hiszem, hogy valahogy ide a helyszínre jöhetett a riasztás. Nem tudom, nem ismerem, nem a régi szervezet tett se. Ugye a Betőfi iskolába jártam, aztán a Balassiba, Újhely utcába laktunk, tehát én mindig elmentem a tűzoltárság előtt, és hát azt tudom, hogy ilyen 7:30-8 között van a műszakváltás. Aha. Tehát akkor mindig kitolták a tűzoltóautókat, átnézték, sziréna próba, mindenféle próba, lemosták, visszaálltak. Tehát azért nem látsz rozsdás tűzoltóautót, mert mindig potika állapotban, mert mindig mossák, lemossák a rozsdát, így ide a rozsdának előjönni.
0: Igen.
3: Egyébként régen két Csepel tűzoltóautó volt,
0: erre voltam
3: megcsodáltam, és aztán utána egy csere volt, mert aztán az egyik Csepel helyett egy Ikarus gyártmányú tűzoltóautó lett, ilyen rolós oldalat, és annak volt habágyúja, hogy nézem, az óriási előre lépés volt. Aztán utána én elkerültem gyarmatról, cserélődtek ezek a régi oldtimer tűzoltóautók. Úgy tudom, hogy a Csepelek azok ilyen községi önkéntes tűzoltóságoknak
0: lettek adva. A kicsik idézőjelesen.
3: És nagyon vigyáznak rájuk, mert tényleg ez most már retro érték ez a tűzoltóautó, annak ellenére, hogy 100%-osan működik. Ezek a versenyek, amiről itt az újságban is szó volt, hát ezek, nem tudom, hogy ezek vannak-e még, de régen igen voltak. Minden valamire oldó vállalatnak, szövetkezetnek, termővetségnek volt tűzoltó csapata. És ugye, ha ezek egy komoly tüzet nem is tudtak eloltani, de biztos, hogy volt motorfecskendőjük, meg jártak versenyre, tehát kellett a összeteket tömlővel szaladni, meg kigurítani, meg szétszedték a motorfecskendőt, összerakni, beüzemelni, tehát ilyenekből voltak a versenyek. Emlékszem, hogy a hivatásos tűzoltók is jártak hozzánk, mert nálunk a cégnél nagyon jó erős tűzoltó állati tűzoltó szervezet volt, és így a kapcsolatok azok működtek, és akkor hát mindig ilyen tuning felszereléseket kellett csinálni a verseny motorfeskendőhöz, hogy gyorsabban, patentokból, szóval egy kis helyzeti előny volt a jó műszaki kidolgozásból, hát ebbe segítettük a hivatásos tűzoltókat. És hát ugye minden település, aki adott magára egy kicsit, ott volt községi, falusi tűzoltóság. Ez ugye még a régmúlt hagyományból volt, ugye a tűzoltó szertár épültek, és most sok faluban már a régi ilyen kézipumpás tűzoltó kocsi egy talapzatra helyezve ilyen föltérnek a dísze.
0: Igen.
3: Például Dejtárban meg egykori tűzoltó kocsit, amit ugye lovak húztak, és azon ment a nép is, és akkor pumpálták a vizet éppen egy aktuális kútból.
0: Szép is ez.
3: Az régi idő kis tüzek voltak, arra ez jó volt. A mai ilyen fejlett világban, a nagy tüzekben ez alkalmatlan. Ugye most már villanyautó, lítiumakú, az begyulladásra lehet oltani, de hát ez egy más fejezet.
0: Ez már más, erről is fogom beszélgetni. Jó, köszi, holnap folytatjuk. Jó, köszönöm, szia. Mi pedig a megaslágerekkel megyünk tovább. Maradjatok velünk, a hírek után az első témát is hozzuk.

0: Megspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
0: Reklám.
2: Reklám.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
6: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
7: Ha elesel, a lehetőség, hogy talpra áll.
6: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
8: Az enyém az erőm!
9: Az univerzum védelmezői.
10: Milyen érzés nagy harcosnak lenni.
6: Piszak jó.
9: A mozikban.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palócringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
11: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta, a tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
12: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási! Az ára elképesztőek!
13: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól! Építkezzen stílusosan és megfizethető áron!
12: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell!
14: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
15: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
14: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
15: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
16: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Ékiautóház.hu.
0: Reklámot hallottak.
17: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
18: A mikrofonnál Molnár Róbert.
17: Hírek.
18: Mivel az elmúlt hetekben több olyan országos hír is megjelent, amely az önkormányzatokat és a polgármestereket érinti, Drékely Palánk első embere úgy döntött, fórumot szervez Nógrád vármegye település vezetőinek. Rigó Dávid a Megafonnak elmondta, jelenleg bizonytalanságban vannak a polgármesterek. Ennek az az oka, hogy a kormány nem ad kellő tájékoztatást azokról a jövőbeli tervekről, amelyek többek között a finanszírozási formákat, illetve a vezetők javadalmazását érintik. Hozzátette, a vármegye mind a 130 vezetőjét várja az informális találkozóra, ahol reményei szerint megoszthatják egymással ötleteiket, és akár egy közös javaslatcsomag is születhet, amelyet a szaktárcának továbbítanának. A közeli városi parkerdőben tartják a természetismeret órákat a balassagyarmati Szabó Lőrinc általános iskolában. Dombai Szilvia igazgatónő rádiónknak arról beszélt, a vakáció előtti utolsó napokat is kihasználják a pedagógusok, hogy olyan tartalmas időt töltsenek el a gyerekekkel együtt, amelynek során a tantermekből kilépve megismerik a tanulók a körülöttük lévő természetet, és elsajátítják többek között a konyhakerti munkákat, vagy éppen az állatvédelmet. Hozzátette, ezt a szemléletet erősíti az intézmény ökoiskola és örökös állatbarát iskola címe is. A Magyar Honvédség tűzszerészei biztonságosan elszállították azt a feltételezett világháborús robbanótestet, amely tegnap délelőtt került elő közműépítési munkálatok során Vácon, a balassagyarmati út 21 szám alatt, közölte a tűzszerészek ügyelete. A szakemberek megállapították, hogy az előkerült eszköz egy 10,5 cm-es kilőtt állapotú német repesz romboló gránát volt. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség a balassagyarmati út érintett szakaszát mintegy 200 méter hosszan lezárta, valamint kiürítette a környéket a lakosság biztonsága érdekében. Hasúlyok Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök tegnap Budapesten. Hozzátette, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására. Ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. Magyar Péter azt is mondta, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezi miniszterelnök. A közvetlen elnök választás lehetőségét felvető kérdésre úgy válaszolt, mindenképpen erősíteni a részvételiséget a köztársasági elnök kiválasztásánál is. A közmédia érdeklődésére elmondta, a köztársasági elnök leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál.
1: Időjárás.
18: Ma változóan felhős, borongós idő várható, többfelé megnövekszik a felhőzet és esőre, záporokra, helyenként hevesebb zivatarokra lehet számítani. A legmelegebb órákban 25 Celsius fok várható.
3: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a balassagyarmati Nyéki Autóház Kft. Nyékiautóház.hu. Közlekedés.
18: Trafipaxszal találkozhatnak ma a sofőrök Balassagyarmaton a Mártírok útján, Vácon a Kosti úton és Tahitót falu belterületén. Figyelmesen vezessenek!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
19: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megapon.
3: Nagyot szól.
20: Elmúlt 7 óra 3 perccel folytatjuk a Start menüt. Nagyon jó rádiózást mindenkinek, 95.7.91.9 és megafonfm.hu. A mikrofonnál Oli Csekárlemot halljátok, és Karvaj Sanyival indítjuk mindjárt az első témát. Sándor, jó reggelt neked is!
21: Jó reggelt neked és minden hallgatónak! Június 3-a szerda van, egy csodás nap elé nézünk, remélhetőleg mindenkinek jó kedvet, jó rádiózást kívánok, és azt, hogy tartsatok velünk egészen 10 óráig.
20: Így van, és egy érdekes öltözködéssel kapcsolatos témát hozunk mindjárt. Érdemes lesz megfülelni pár dal, és jövünk.

0: Itt is vagyunk tehát, jó reggelt mindenkinek, sziasztok megafonisták! Na, egy érdekes sztorival fogunk foglalkozni ebben az órában, ami az öltözködés és nem tudom én, a bevállalás útjára fog majd minket vinni, Sanyika, ki tudja ezt, még ha meglátjuk.
1: Akár, mert vagy a divat.
0: Vagy a divat, vagy a... Nem tudom, sok felé tudunk elmenni ezzel. Az alapsztori az, azt találtunk egy cikkecskét, nem nagyon jó pofa. Van egy hölgy, Mickey Williamsnek hívják, ő 83 éves. Ő egy floridai hölgy, és ő azért került fel az internetre, és azért kezdtek vele foglalkozni, mert ő gyakorlatilag az életkorához képest fittyet hány mindenfajta divat szabályra, és pontosan azt viseli, amiben jól érzi magát, legyen szó egy testhez simuló szűk dresszről, vagy éppen egy miniszoknyáról. Mondom, hány tehát éves? Egy 83 éves floridai hölgyről van szó. A nő szerint túl sokan várnak mások jóváhagyására, pedig ugye a divatnak éppen az önkifejezésről kell szólnia, és ő azt hiszi, vagy úgy hiszi, hogy az embereknek nem engedélyre van szükségük ahhoz, hogy bátran felvegyenek valamit, ami mondjuk örömet okoz nekik. Ugye mindig szeretett kitűnni a tömegből, ezt mondta ez a hölgy, aki egész életében ugye a személyiségének a meghosszabbításaként tekintett magára, divatra, meg az öltözködésre, és hát rajong a különleges darabokért, a gardróbja meg tele van mindennel, tehát van neki több mint 100 felső, közel 200 pár cipő, színkód szerint.
1: Mikor fogja hordani a 83 éves mami ezeket?
0: Színkód szerint ott vannak, és hát ne legyen azért rossz indulatú, színkód szerint ott vannak, és hát minden nap más és más cuccban van, de mondom, a mini szoknyától kezdve a feszülős dresszeken át a mamikának minden játszik.
1: Ez botrány?
0: Na, ez erről beszélgetünk mindjárt, Sanyika. Miért botrány? Így előjáróban.
1: Miniszoknya 83 éves. Úristen, ki fogja őt megnézni? Max röhögnek rajta.
0: De
1: mi röhögnek
0: rajta? Tehát, hogy egy csinos idős
1: 83 éves.
0: Egyébként nem néz ki annyira, csak hogy megjegyzem. Tehát,
1: akkor
0: hogy...
1: is ilyen szottyat. Bá!
0: Mi? Mi van? Miért nem vehetne föl egy 83 éves hölgy mondjuk egy miniszoknyát? Ha abban érzi jól magát.
1: Ne vegyen fel, nem illik az ő korához.
0: De miért nem? Ne azért beszélgetni.
1: Azt utálom, érted, amikor fiatal anyukák is elmennek a diszkóba, és rázzák a 16-17 éves lányukkal, és magukat, és akkor vetkőznek, meg mit, cici ki, meg ilyesmi. Nem illik már ő hozzájuk. Az öregasszonyhoz sem illik a miniszoknyát. Hagyjuk már.
0: De most a 45 éves anyuka mondjuk, az miért nem dobhatja ki dekoltást egy buliban a barátnőjével? De miért nem?
1: Azért, mert...
0: De miért?
1: Mert elmúlt. Ő neki már más a testformája.
0: Más a testformája?
1: Átalakult, szottyat lett, öreg lett, vén lett.
0: Oké, na, akkor ez egy nagyon jó beszélgetés.
1: Jön ez a vén szatyör, érted, és miniszoknya már, bocsánat.
0: Jó, erre is akkor várjuk a hozzászólásokat. Jó, 0-30-5-6-6-22-62, jó lesz a téma, úgyhogy ebbe szálljatok be, drága megafonisták, mindjárt jövünk és kibeszéljük.

0: Öltözködjünk akkor Karvasanyival. Lehetne ez is a címe ennek a beszélgetésnek szerintem, nem?
1: Hát figyelj, reggel van. Most sokan ott állnak szerintem a szekrények előtt, a hallgatók közül is öltöznek, és gondolkodnak, hogy milyen ruhát is vegyünk fel.
0: És milyen ruhát is vegyünk fel? Tehát egy 83 éves nő...
1: Tehát egy 83 éves nő ne vegyen fel kihívó, kirívó ruhát, és ne miniszoknyába öltözzön, és ne így menjen ki az utcán. Vegye fel otthon, ahol senki se látja, de én azt gondolom, azért el kell fogadni egy idő után a korunkkal. Tehát az
0: jó,
1: tisztába kell lenni.
0: Aki most tekerne ránk, hogy arról van szó, hogy van egy 83 éves nagyi, egy floridai hölgyről van szó, aki fittyet hány arra,
1: pont
0: hogy...
1: Pont ezt akarom kérdezni, hogy hol él a mami.
0: A Florida is, hogy fittyet hány minden korának megfelelő divat szabályra, tehát fölveszi ő a testhez simuló ruhát is, vagy akár a mini szoknyát, ugye ez a kiindulási alapunk, és az a témánk, akkor be lehet azt lőni mondjuk egy nőnél, Sanyi, hogy mettől meddig mit viselhet ezen hát, gondolatmenet igen, alapján?
1: Bocsánat, te egy látó ember vagy, hál' Istennek. Neked nem gáz, hogy egy 83 éves, bocsánat, szatyor.
0: Mi ez? Hagyjad már szatyorozást!
1: Testhez simuló ruhában.
0: A te feleséged is lesz, mert 83 éves szatyor.
1: Adj Isten, legyen, persze.
0: Na, tehát hagyjuk már ezt egyébként.
1: Úgy fogom őt is hívni.
0: Vagy szatyor, gyönyörű vagy, komolyan mondom. Igen. Na, igen?
1: Miért két füle van ugyanúgy, mint egy szatyor?
0: Ja, hagyjuk már ezt, komolyan mondom. Na.
1: De azért el kéne fogadni, és...
0: Mit?
1: Hát, hogy már elmúlt fölötte az idő. A korának megfelelően öltözzön.
0: De hogyan kell akkor, hogy nem csak feketében, és vagy mi?
1: Nem kell feketében, hát? De hogy színesen öltözön, de ne lógjon ki se a, mint tudom én, feneke, meg nem miniszoknyába legyen, meg ilyenek. 83 évesen adjál már, tehát ez vicc, azért tényleg, ez egy botrány, hogy nem akarják elfogadni az emberek azt, hogy hány évesek. Hát azért...
0: Hát, de figyelj már, de most még mindig az van, hogy nem mondod meg az elvi okát annak, hogy miért ne viseljen egy 83 éves nagymama egy miniszoknyát.
1: Mert minden kornak van egy divatja.
0: Minden kornak van egy divatja.
1: Mindennek, így van. Tehát azért az olyan, mint hogy esküvőre sem megyünk farmerbe.
0: Miért?
1: Azért, mert nem illik.
0: Hát attól függ, hogy milyen esküvőről van szó. Ha azt írja a pár, hogy gyertek lazába, akkor felveszed egy normális jó farmert, azt kész ennyi.
1: Nem tudom, még ha ilyen azt írja ki valaki, hogy lazába megyek az esküvőre, akkor is egy fekete nadrág és egy ing.
0: Na, adottam meg, az lehet farmer. Tehát ennyi. Csak egy fekete.
1: De azért nehogy már 83 éves nagyi vagy mami.
0: Jó, akkor lőjük be azt, hogy hogyan öltözködjük.

0: Mert az nem tudom, az nekem olyan kirívó, és az
1: de
0: az
1: mi?
0: Nem
1: de mondd már, hogy micsoda. Te mi a különbség? Akkor, hogy van egy 32 éves csaj, vagy nő, aki szép, attraktív, dekoratív, és kirakja, amit ki kell, vagy amit gondol, hogy szerinte azt még kirakhatja. És van mondjuk egy idézőjelben minőségileg egy ugyanilyen 40-es nő, aki szintén egyébként még mindig top a korához képest, ő miért ne rakja ki?
0: Mert már ez nem illik hozzá. Ő
1: de mi az, hogy nem illik hozzá, hogyha nem látod rajta, hogy 40 éves?
0: Hát azért valamennyit, 20-30 éveket nem lehet letagadni, nem?
1: Hát nem csak úgy, már temeted érted a 40 éves nőket, Sanyi.
0: Dehogy hogy temettem.
1: Hát most mondod, hogy akkor nem vehet föl mondjuk egy testhezszimuló cuccot, vagy nem tudom én, akármit. Hát ne ügyeskedjél már.
0: Hát a 40 éves felvehet testhezszimulót, jó is, de a 83 éves...
1: Jó, de most 40-nél tartunk. Most, hogy 40-es, már 40-es kökje a dekoltást. Hát miért?
0: De hát ne rakja ki, mert nem illik. Mert most nézi, bocsánat, a gyerekének a haverjai nézik majd a gyerek anyukájának a melleit.
1: Jaj, hagyjad már ezt komolyan mondani.
0: Ez olyan furcsa.
1: Jó, akkor 40-esek, akkor mit hordjanak?
0: Hát szolidan, szeliden, óvatosan, persze lehet nekik is miniszoknya.
1: Akkor most lehet, vagy nem?
0: Ő nekik igen, de a 83 éves nekik.
1: De most 40-nél tartunk, és 40-nél azt mondtad, hogy ne legyen már kilátszódva semmi.
0: De egy bizonyos határ. Tehát azért
1: akkor mi az a határ? Az a te határod?
0: Nem az én határom, azt neki kell eldöntenie, hogy hol
1: hát te mondtad azt, hogy nem fér belő, meg azért kitenni nekem, mert akkor belefér.
0: De csak el tudja dönteni, hogy most mit, hogy szomközépig érjen az a szoknya.
1: Jó, tehát ugye egy 40-es, egy dekoltált estély ruhában eljöhet mondjuk, nem tudom én, a jogászbálba. Kérdés.
0: Nyilván, persze.
1: Hát akkor meg miről vitatkozunk, Sanyika? Hát te is
0: de hogy a hétköznapokban azért legyen visszafogottabb. Tehát az utcán mondjuk, ha csak így dolgozni megy.
1: Tehát ha dolgozni megy, akkor legyen visszafogott, viszont ha van egy bál, akkor mutassa meg mindenkinek azt, hogy milyenek a mellei.
0: Hát nem az, hogy mindenkinek,
1: hát
0: hogy milyenek
1: dekoltált.
0: A mellei. De azt is szolidan.
1: Jó, 50-60 közt.
0: Hát akkor már pláne.
1: Akkor már az már biztos, hogy már a halál
0: nem halál, visszavonulót fújjon már azért.
1: Visszavonulót fújjon honnan?
0: Hát azért 50-60 éves nő. Nem tudom, tehát mindig azt mondják, hogy így...
1: Az 50 az új 30, nem azt szokták mondani mostanában?
0: Nem. Azért bocsánat, és tudod, hogy nálam... kevesebben imádják jobban a nőket.
1: Hát,
0: még a nők is azt mondják.
1: Ebben azért vitatkoznánk, hogy a Norbit lenne nagyon-nagyon keményen, igen, de minden hagyjuk.
0: Hogy a nő és férfi között azért megítélésben van egy nagy korkülönbség. Tehát nem csak így, hanem alapesetben. Tehát ha azt mondjuk, hogy van egy 60-as nő...
1: Tehát 50-60 között már mindenki burkolózom be egy szőnyekbe, és nem mutasson meg semmit.
0: A nő igen. Uh-huh. Azért az egy más, egy 60-as nő, meg más egy 60-as pasi. Amíg mondjuk a pasinak az, hogy ő kopasz, mondjuk az még sármos tud lenni, jól tud állni neki.
1: Aha.
0: Vagy őszhajszálai vannak, egy őszülő hajlánték, ugye vannak itt dalok is, de azért egy nőn tud látszani a 60 év.
1: Gyönyörűeket mondasz, egyébként ezt tudod? Igen, tehát hogy szerintem most itt nem hiszem, hogy nem tudom, hogy mennyire anyázhatnak, vagy nem szétadnak téged egyébként. Biztos lesz benne. Na mindegy, majd lesz, várjuk a hozzászólásukat 0-35-22-62, jó? Majd érem sokára. De hogy igen, hát imádod a hölgyeket, de az asszonynak a konyhában a helye, a 60-as nő az jobban meglátszik, hogy 60-as, mint egy pasi, meg egyébként a 83 éves
0: a vész szatyor. Ezt többen mondták hölgyek is, hogy a nőn azért a kor jobban látszik.
1: Tehát akkor 40 éves, jó, akkor szögezzük le a végét. Tehát csak is mondjuk, hogyha valaki eléri mondjuk a 39-40 éves kort, akkor utána ő már kvázi most akkor felejtse, vagy ne felejtse el a mélyen dekoltár történetet. Szerinted.
0: Hát az a 40 éves kor a határ.
1: Az már a határ?
0: az már határ. Ha horváti... gyereke van, akkor mindenképp felejts el.
1: Azt, mondjuk ilyen horváti lát, meg görögzitek, azért most szerintem biztos, hogy igen, elsitek.
0: Jaj, nem, mert eljárt fölöttük is az idő.
1: Igen?
0: Tisztába kéne venni.
1: Igen, na, hát azért elmondom azt, hogy mondjuk, hogy most, hogy ha nem látsz, azért az most nagyon visszajut. Tehát azért...
0: Jó,

0: ismerem.
1: Én szívesen találkoznék most Görög Zitával, vagy Horváth Évával, vagy nem tudom én. Érted? Tehát, hogy is már bőven azért 40 fölött vannak. Na jó, nézzünk egy-két hozzászólást, hogy ki hogyan vélekedik erről. Azt írja egy hallgatónk, hogy a 75 éves szomszéd nénink tavaly vörös bőrcsekit vett. Az utcában mindenki összesúgott mögötte. Aztán egyszer azt mondta, 50 évig éltem úgy, hogy mindig mások vélemény érdekelt, hagyj élvezzem most az, ami tetszik, azóta nem nagyon szólja meg őt senki, ezt küldte Szilvi Gödről. Na? Miért nem vehet fel egy 70x éves néni egy vörös bőrcsekit?
0: Hogy illik a 75 éves mami hozzá a bőrcsekit?
1: A bőrcseki, az ilyen, kortalan.
0: Vagy,
1: hát ne üskedjél már, az kortalan a bőrcseki. Hát a bőrcsekit, az jó el egy 6 éves gyereknek is, meg jó el egy 80 éves embernek is. Legyen az férfi vagy nő, hát ne üskedjél már. Jó, anyukám egész életében kosztümben járt, mert a munkahelyén ezt várták el. Nyugdíjasként kezdett farmert és tornacipőt hordani, azt mondta, most érzi először önmagát. Hát oké, értem. Szóval értem. Teljesen megértem ezt a hölgyet.
0: Hát én nem értem meg.
1: Az emberek valamiért elfogadják, hogy ha egy idős férfi fiatalosan öltözik, sportkocsit vezet, vagy vagánykodik.
0: Látod?
1: Egy nőnél látod? Viszont rögtön jön az ítélkezés. Látod?
0: Köszönöm.
1: Ezt neked?
0: Köszönöm.
1: Hát de most szidd téged, nem te hülye, értem. Nem érted? Hát szidd téged. Tehát az emberek valamiért elfogadják, ha egy idős férfi fiatalosan öltözik, sportkocsit vezet, vagy vagánykodik. Egy nőnél viszont rögtön jön az ítélkezés. Hát ezt ne köszönd meg, most ez ellened szól ez az
0: de nem, SMS. Én is ezt mondtam, hogy még egy pasinak ez jól tud állni, akár a sportkocsi, ugye, vagy a őszülő halántik.
1: És egy nőnek van stílus, nem, akkor miért nem állhat neki, egy 60-as nőnek miért nem állhat jó egy fiatalosabb szett? Ezt írja a hallgatónk, hogy a nőnél viszont rögtön jön az ítélkezés, de már is ítélkezel, akkor hogyha mondjuk látsz egy nőt egy ilyen cuccban. Na jó, van még egy-kettő. Jó, úgyhogy most egy kicsit szorgalmasak voltak hástörek a hallgatóink, a megaslágerek után, meg minden más után, majd ezt még ebből itt szemezgetünk, Sanyika. Jó?
2: Na. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
4: Mivel az elmúlt hetekben több olyan országos hír is megjelent, amely az önkormányzatokat és a polgármestereket érinti, Drékely Palánk első embere úgy döntött, fórumot szervez Nógrád vármegye település vezetőinek. Rigó Dávid a Megafonnak elmondta, jelenleg bizonytalanságban vannak a polgármesterek. Ennek az az oka, hogy a kormány nem ad kellő tájékoztatást azokról a jövőbeli tervekről, amelyek többek között a finanszírozási formákat, illetve a vezetők javadalmazását érintik. Hozzátette, a vármegye mind a 130 vezetőjét várja az információt. Formális találkozóra, ahol reményei szerint megoszthatják egymással ötleteiket, és akár egy közös javaslatcsomag is születhet, amelyet a szaktárcának továbbítanának. A közeli városi parkerdőben tartják a természetismeret órákat a balassagyarmati Szabó Lőrinc általános iskolában. Dombai Szilvia igazgatónő rádiónknak arról beszélt, a vakáció előtti utolsó napokat is kihasználják a pedagógusok, hogy olyan tartalmas időt töltsenek el a gyerekekkel együtt, amelynek során a tantermekből kilépve megismerik a tanulók a körülöttük lévő természetet, és elsajátítják többek között a konyhakerti munkákat, vagy éppen az állatvédelmet. Hozzátette, ezt a szemléletet erősíti az intézmény ökoiskola és örökös állatbarát iskola címe is. A Magyar Honvédség tűzszerészei biztonságosan elszállították azt a feltételezett világháborús robbanótestet, amely tegnap délelőtt került elő közműépítési munkálatok során Vácon, a Balassagyarmati út 21 szám alatt, közölte a tűzszerészek ügyelete. A szakemberek megállapították, hogy az előkerült eszköz egy 10,5 cm-es kilőtt állapotú német repesz romboló gránát volt. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség a Balassagyarmati út érintett szakaszát mintegy 200 méter hosszan lezárta, valamint kiürítette a környéket a lakosság biztonsága érdekében. Hasúlyok Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről. A Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök tegnap Budapesten. Hozzátette, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására. Ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. Magyar Péter azt is mondta, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezi miniszterelnök. A közvetlen elnök választás lehetőségét felvető kérdésre úgy válaszolt, mindenképpen erősíteni a részvételiséget a köztársasági elnök kiválasztásánál is. a közmédia érdeklődésére elmondta. A köztársasági elnök leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál.
2: Időjárás.
4: Ma változóan felhős, borongós idő várható, többfelé megnövekszik a felhőzet és esőre, záporokra, helyenként hevesebb zivatarokra lehet számítani. A legmelegebb órákban 25 Celsius fok várható.
3: Közlekedés.
4: Trafipaxszal találkozhatnak ma a sofőrök Balassagyarmaton a Mártírok útján, Vácon a Kosti úton és Tahitót falu belterületén. Figyelmesen vezessenek!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Szemezgetünk még az üzenetekből és a hallgatói hozzászólásokból. Viber számunk 0-30-5-66-22-62, és ugye a témánk az az, hogy öltözhet-e fiatalosabban mondjuk egy idősebb nő, egy 83 éves nagymamának az esetéből kiindulva. És akkor nézzük, hogy miket is írnak a hallgatók. Az én nagymamám mindig azt mondta, az elegancia nem abból áll, hogy mennyit mutatsz meg magadból, ezt ma sokan elfelejtik. Ez is egy hozzászólás. Igen. Lehet önazonosnak lenni úgy is, hogy közben megmarad az ember korához illő stílusánál, nem csak a miniszoknya létezik.
1: Köszönöm, így van.
0: Egyszer láttam egy idős hölgyet nagyon kihívó ruhában egy családi rendezvényen, és inkább kellemetlen volt mindenkinek, van amikor a kevesebb több.
1: De aranyos, tök jó véleménye van.
0: Igen. Szerintem irillésre méltó az a fajta önbizalom, amikor valaki 83 évesen sem fél kilépni az utcára úgy, ahogy szeretne, legtöbben 30 évesen sem mernik viselni, amit igazán szeretnének.
1: Na? Szerintem meg nem akarja elfogadni a korát, hogy elment felette az idő.
0: De miért?
1: Tehát azért csinálja, tehát, hogy valamivel
0: ez egy női kapuzárási pánik, hogy akkor én most fölveszek egy ilyet, mert...
1: Igen.
0: Jó,
1: igen.
0: Te hordanál... Te milyen olyan cucc van a fejedben, amit te simán hordanál, csak valahogy attól félsz, hogy megszólnak érte?
1: És nem most... időskoromra vagy?
0: Nem, most is akár. Tehát miben lennél szívesen, és miben mennél végig az utcán Pesterzsébeten, amit egyébként nem akarsz lenni, de megtenni, mert hogy félsz attól, hogy valahogy megszólnának érte.
1: Sokszor így, mit tudom, ha itthon is vagyok, délután mondjuk átöltözöm, tudod, és akkor így tréningbe, és úgy elmennék a boltba tréningnadrágba, akár papucsba is, de mondjuk nem megyek el, mert kicsit olyan cikinek találom, hogy papucsban és tréninggatyába menjek el a boltba.
0: Mert
1: az nem tudom, szerintem nem illik.
0: Hát ha nincsen rajta zoknak, akkor szerintem teljesen rendben van.
1: Nem, hát nyilván, ha meleg van, nyilván akkor nem.
0: Hát érted, van rajtad egy melegítő alsó, meg egy vietnámi papucs, hát nehogy már ne menjél ezzel a boltba.
1: Hát én felszoktam öltözni a boltba.
0: Mi farmert veszel, hogy elmész egy fél kiló kenyérért?
1: Akár átöltözöm, igen. Tudod, van az a utcai, meg az itthoni cucc.
0: Uh-huh. Jó van. Oké. Okay. Hát... Jó, nézzük még hozzászólásokat, igen. Dolgoztam idősek otthonában, írja ez Gergő, az idős emberek voltak a legélettelibbek, akik adtak magukra, szerettek öltözködni, kifesteni magukat, ez nem hiúság, hanem életkedv. És hogy a nő megfelelő.
1: Ez lehet.
0: Ennyi, érted?
1: Ezt viszont el tudom fogadni azt, hogy kifestni magát.
0: Ez lehet. Igen. Ma már bárki, aki kritikát fogalmaz meg, rögtön rámondják, hogy maradék, pedig szerintem egyszerűen csak vannak dolgok, amik bizonyos korban már nem előnyösek. Egy ilyet is kaptunk még Sanyi a végére. Téged megerősítendő. Jó?
1: Köszönjük a véleményeteket.
0: Igen, jól van. Megyünk, zenélgetünk, és akkor egy kis helyi témával fogunk majd foglalkozni, úgyhogy oda is várjuk persze majd a hallgatói hozzászólásokat. Zenével megyünk tovább.

0: termék megjelenítés tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
5: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
6: Ha elesel, az lehetőség, hogy talpra áll.
5: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
7: Az enyém az erő!
8: Az univerzum védelmezői.
9: Milyen érzés nagy harcosnak lenni.
5: Piszak jó.
8: A mozikban.
10: Minden hónapban óriási akciók a

0: Optika Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy lehúzzanak!
2: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
1: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
1: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
1: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
1: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni.
3: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
1: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
2: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
4: A Balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
2: Speciál óraikszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
1: Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a Balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham baguette-ben, roppanós virslivel vagy grill kolbásszal. OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
5: Reklámot hallottak.
6: 8 óra van.
5: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Molnár Róbert.
8: Hírek.
7: Salgó Tarjánban a Rákóczi út felújításához kapcsolódóan ideiglenesen megszűnt a Bem utca kereszteződésénél 33 parkoló. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan már megnyílt egy új zóna az autósok részére. Erről tájékoztatott közösségi oldalán Salgó Tarján polgármestere. Krejcsi Bálint elmondta, az öblös üveggyár tulajdonosa térítésmentesen biztosított egy területet, ahol szabályos parkolás esetén 50 gépjármű számára elegendő helyet alakítottak ki. Hozzátette, bár az úttörők útjának forgalmi rendje nem változott, vagyis továbbra is egyirányú, az autósok az üvegfúvó szobornál mindkét irányból meg tudják közelíteni a parkolót. A biztonság érdekében lámpatesteket is telepítettek, és térfigyelő kamerákkal látták el a területet. Határozott figyelmeztetést tett közzé a közösségi médiában Sinkó Attila Nórát Kövesd polgármestere. A Szécsénke felé található árvíz csúcs csökkentő tározó jelenleg szigorúan tilos a horgászat. Tájékoztatása szerint a víztározó Nógrád Kövesd község önkormányzatának tulajdonában áll. Ugyanakkor egy olyan alhaszonbérleti szerződés él, amelynek megszüntetése a képviselőtestület döntése alapján folyamatban van. A fennálló jogi helyzet miatt a tavon semmilyen horgászati tevékenység nem engedélyezett. A Magyar Honvédség tűzszerészei biztonságosan elszállították azt a feltételezett világháborús robbanótestet, amely tegnap délelőtt került elő közműépítési munkálatok során Vácon, a Balassagyarmati út 21 szám alatt, közölte a tűzszerészek ügyelete. A szakemberek megállapították, hogy az előkerült eszköz egy 10,5 cm-es kilőtt állapotú német repesz romboló gránát volt. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség a Balassagyarmati út érintett szakaszát mintegy 200 méter hosszan lezárta, valamint kiürítette a környéket a lakosság biztonsága érdekében. Uniós forrásokból lecserélik a HÉV flottát, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid internetes bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy pénteken megállapodás született az Európai Bizottsággal. Sikerült 16,4 milliárd euró forrást hazahozni, ami azt jelenti, hogy a következő időszakban majdnem 6000 milliárd forintot fordíthat a kormány az ország fejlesztésére, és ennek jelentős része jut majd közlekedési, valamint lakhatási projektekre. A megállapodás értelmében 42 új korszerű 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak, azaz a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei HÉV vonalán is lecserélik a jelenlegi 45-60 éves kocsikat. Az ehhez szükséges közbeszerzést még az idén kiírják, az első szerelvények pedig már 2029-re megérkezhetnek. Új globális díjjal jutalmazza az Amerikai Filmakadémia a mozis élmény hagyományát világszerte a legjobban képviselő filmszínházakat. Közleményük szerint azt szeretnék, hogy elismerjék a világ legkiemelkedőbb moziait, amelyek kivételes élményt nyújtanak a közönségnek, ápolják a filmtörténetet és kulturális központként is szolgálnak közösségükben. A Filmakadémia 2027-ben ünnepli alapítása 100. évfordulóját, és ehhez időzítve az év tavaszán választják ki első ízben a világ 50 legjobb moziát. A listán 25 amerikai és 25 nemzetközi mozi fog szerepelni.
4: Melegben hideg, hidegben meleg.
1: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
4: Minden, ami klíma.
2: Időjárás.
7: Ma változóan felhős, borongós idő várható, többfelé megnövekszik a felhőzet és esőre, záporokra, helyenként hevesebb zivatarokra lehet számítani. A legmelegebb órákban 25 Celsius fok várható.
4: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
1: Nyékiautóház.hu.
4: Közlekedés.
7: Trafipaxszal találkozhatnak ma a sofőrök Balassagyarmaton, a Mártírok útján, Vácon a Kosti úton és Tahitót falu belterületén. Figyelmesen vezessenek!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
4: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
1: Nagyot szól.
6: Itt is vagyunk, jó reggelt mindenkinek, Sanyika, neked is jó reggelt, hello!
8: Viszont jó reggelt, neked no. is hallgatok.
6: Igen, és aki már velünk kelt korán, az tudja, hogy fogunk foglalkozni ebben az órában azzal, hogy az Európai Parlament elsőprő többséggel fogadta el az első uniós szintű állatvédelmi jogszabály tervezetet, ami javaslat alapján a kutyák mellett most már a macskák számára is kötelező lesz a mikrocsip és a regisztráció.
8: Miért vártak ezzel eddig?
6: Ez az első gondolatod?
8: Igen. Hát azért, bocsánat, a macskák sokkal csavargósabbak, sokkal aha. szabadabban élnek. Igen. Őket nem tudod bekorlátozni, amíg egy kutyát, ne adj Isten, ne tegye senki, mit tudom, láncra kötöd, érted, meg becsinálod úgy a kaput, a kerítést, hogy a kutya nem megy ki.
6: A macska kimegy.
8: De a macska biztos, hogy kimegy. Hát nem is értem.
6: Tudom, nektek szóval... is ott van Nokedli, érted?
8: Meghalt szegény.
6: Ó, tényleg?
8: Ő már nem költözött át.
6: Ajjágyem a szívét, Puszeldi Nokedli, hát igen.
8: Arany szívem, hát...
6: Neked benti el... macska volt, az ugye nem mentő ki.
8: Hát azért az udvaron kint volt, de kint soha volt? Nem. Max a kapuig kiment, aha. szétnézett, de visszajött. De úgy nem volt egy ilyen csavargós, ő udvartalanítva volt.
6: Aha, és fontos.
8: Hát mielőtt olyan két héttel mielőtt elköltöztünk volna, akkoriban már úgy beteg volt, akkoriban csak bent volt, aha. és akkor este így nagyon odakúszott angyalkához, ő odahozta hozzám, és másnap reggelre szegény kém így álmában meghalt. Figyelj, 15 éves.
6: Az azt teljesen rendben, az mennyi macska évben? 63 ezer? Nem tudom, hogy számolják.
8: Ugyanúgy héttel szorozzá.
6: Igen, na, oké. Beszélünk majd erről mindjárt, és hogy ennek azért van, akár Pest-Vár megyei, tehát Dunakanyari, tehát nyilván Vác környékén is, vagy Vácon is rengeteg csavargó macska van, Balassagyarmat környékén hogy? Is rengeteg csavargó macska van, viszont nem foglalkozol vele annyira, ezt sokszor beszéltük már, hogy ugye mész az utcán, én is tekertem biciklivel, ott egy macska, jó, ennyi, érted, de ha mondjuk egy nem tudom én, egy kis tacskó szaladgálnak, azért lehet, hogy megállnék és telefonálnék egyet mondjuk a Dalos Szilvieknek, de ha mondjuk egy ilyen kóbor macskát látsz, akkor annyira nem hat meg, sajnos nem, azt lehet mondani, mert hogy úgy nem foglalkozol vele, holott a macska baj, ilyen téren azért szintén itt van és kézzel fogható, úgyhogy ennek a helyi vonatkozását is megnézzük majd. Lesz egy szakértőnk, mégpedig ugye a Bolyhos Cica Alapítványnak a vezetője Fodor Zsuzsannával beszélgettünk mindjárt. Egyrészt ugye, hogy véleményezze, mert hogy sokan felháborodtak ezen, mert hogy igen, tehát hogy minek? Mert ugye ilyen fogyóeszköz a macska, nem kell becsippeltetni,
8: de
6: tudod,
8: meg ilyesmi. Hát egy élő lényről beszélünk.
6: Igen, hogy nem kap oltást sem, nem viszik orvoshoz, jön a következő úgyis, és akkor tehát, hogy érted, tehát, hogy egy ilyes sztori van, meg azért én talán legutóbb, mikor beszélgetünk, akkor azt tudod eszembe, hogy ott a volt laktanya területén ott ilyen macska kolónia van már, tehát hogy így be is vadulnak, meg így, tehát ilyen falkákban járnak már, vagy nem tudom, úgyhogy azért itt helyi szinten is van probléma, és hogyha a chip meg a regisztráció, akkor lehet, hogy ez azért ezt egy picit vissza fogja fogni, úgyhogy Zsuzsival mindjárt beszélgetünk erről.

0: cicás, macskás témánk van, jó rádiózást kívánunk minden Nógrád és Pest-Pár megyei hallgatónak, meg persze üdv a felvidékieknek is. Kvázi ez mindenkihez szól, mert hogy ahogy mondtuk az előbb, ugye hát az Európai Parlament elsöprő többséggel fogadta el az első uniós szintű állatvédelmi jogszabály tervezetet, és a javaslat alapján a kutyák mellett a macskák számára is kötelező lesz a mikrochip és a regisztráció. Ugye ezt kezdtük el mondani, és ugye Sanyika ezt nagyon-nagyon helyesli, ugye?
1: Igen, és támogatom ezt a dolgot. Már réges-régen be kellett volna ezt vezetni, mert ők féktelenebbek, sokkal jobban el tudnak kóborolni a cicák, el is kóborolnak, tehát ők alap esetben egy ilyen szabadabb életmódot élnek, és sokkal szabadabbak, és megfoghatatlanok. Amíg ugye mondottam itt a bevezetőben, hogy kutyánál mondjuk el tud keríteni az udvarodat, ne adja a jó Isten éppen mondjuk megkötöd, ne tegye senki, nyilván, mert a kutyának is az a jó, ha szabadon van, de a macskával nem tudsz mit csinálni. Tehát őt olyan ösztönnel rendelkezik, olyan szabadságérzete van, olyan szabadság ösztönnel rendelkezik, őt nem tud megállítani. Ő, ha el akar menni, akkor csavarogni, mit tudom én, csajozni, pasizni, akkor elmegy.
0: Aha.
1: Visszafoghatatlan egyszer.
0: Igen, nyilvánvalóan, és ugye ebből többet látsz kvázi az utcákon, ugye valószínűleg Mati példát vettünk alapul, hogy én amikor szoktam jönni lefele itt a Springadombon, ide a rádió reggeli műsorához ugye bekészülni a stúdióba, akkor én mindig látok két-három kóbor macskát, és ugye ezt már talán korábban is mondtuk, ezt mondtuk az előbb is, hogy annyira az ember úgy nem sziszem föl, vagy úgy nem kezdi azt, nem tudom, hogy hívogatni tényleg az állatvédőket, mert kóbormacska. Nem azért, mert kóbormacska, érted? Tehát a kutyával valahogy másképp vagy, mert bár azért lehet látni a közösségi oldalakon posztokat, hogy akkor ki ez a cica, de a kutyás posztokból azért nyilván sokkal több van, hogy akkor erre kóborol, arra kóborol, és talán ugye valahogy ezt lehetne egy picit átbillenteni, gondolom én azzal, hogyha itt azért ez a mikrocsípes történet megvan, meg hát ugye tényleg az, hogy rengeteg kóbormacska van, például Balassagyarmaton is. Tehát ahogy mondtam, hogy van egy ilyen csapat, azt hiszem ott, nem tudom, hogy van-e még a laktányának az udvarán, és ugye azért ők már ott egy kicsit el tudnak vadulni, tehát hogy azért ez sok problémát tud hozni. Úgyhogy égető volt a kérdés valóban szerintem, úgyhogy beszélgetünk erről még pedig úgy itt helyi vonatkozásban, mert hogy a Balassagyarmati Bajos Cica Alapítványnak a vezetője Fodor Zsuzsi van velünk, aki egy picit

0: Meglépte ezt az EU, hogy vélekedsz róla, Zsuzsi?
1: Ez nagyon jó, hogy meglépte ezt az EU. Igazából ezt az egész törvénytervezetet, ugye ez nem csak a macskákról vonatkozik, a kutyák csipelése az Magyarországon alapból már nem kötelező. Viszont ez szabályozni fogja az állatok tenyésztését, a szépészeti beavatkozásaikat, az állatok szállítását, ami azért elég nagy problémát okoz. Úgyhogy itt a csipelés az egy ilyen kisebb kérdés. Viszont ez érinteni fogja a magángazdikat is.
0: No.
1: És a cicák esetében 15 év felkészülési időt adnak rá, ami egy elég nagy időtáv, tehát nem arról van szó, hogy itt következő évben már be kell csipeltetni az állatokat. De ez mindenképpen egy nagyon jó dolog, hisz megkönnyíti a cicák azonosítását, pontosan, ahogy említettétek, rengeteg kóborló cicát látni az utcán, azonban ezek az állatok nem kóbor cicák, azt azért helyesbítenék, ezek kinti tartású vagy kibejárós cicák,
0: aha,
1: akik így módon azonosíthatóvá válnának.
0: Oké, de jól érzem azt egyébként, Zsuzsi, hogy tényleg valahogy mondjuk, ha meglátok én is tényleg kint egy kóbor macskát, teszem azt akár falun is, akkor, vagy egy kint kibejáró macskát, bocsánat, akkor pont éppen ebből a kibejárkálásból adódóan azért, hogy nem nagyon, hogy mondjam, érint meg ez idézőjesen, hogyha mondjuk tényleg, nehogy Isten, egy kinti kutyát látok, értem, mire gondolok, hogy akkor kevésbé vagyunk érzékenyek mondjuk a cicákra, amelyek
2: most... Gondolom a méreteiből adódóan is.
0: Hát igen, csak ugye tudod, nem, hogy mondjam, tehát, hogy nem fogsz egyből mondom telefonálni a Dalos Szilvieknek, vagy a Zsuzsiéknak, hanem érted, mire gondolok. Ez mondjuk, ez jobb, hozhat mondjuk ilyen változást ez ügyben is a csipes történet, szerinted?
1: Hát én nagyon remélem, hogy hozhat, és azt is nagyon remélem, hogy 15 év múlva már azért a felelős állattartás eljut arra a szintre, hogy a cicákat azért benti tartásúvá teszik, mert azért már most is legtöbbször, mint elő csak bentre adunk cicát örökbe, nagyon jól el vannak bent, csak itt vidéken még ez a kinti tartás, ez sajnos még eléggé divatos.
0: Komolyan? Tehát ugye, hogy csak úgy adtok ti például, hogy akkor az nehogy kimenjen, ne legyen megint elkóborolás, hanem akkor az benti tartásra adjátok csak örökbe.
1: Bizony, és nem csak mi, hanem az összes állatvédő szervezet.
0: Ezt nem is tudtam. Wow. Tehát, hogyha akarok egy legerésző, nem tudom én kinti macskát, akkor azért nem biztos, hogy rábólintotok. Hogyha... Jó, csak igen. Mert ugye itt is van az, hogy ilyen pro-kontrákkal szoktatok azért találkozni a témát, illetően tudod, hogy akkor a macska az egy kinti állat, és akkor hogyha benn van a szobában, akkor korlátozzák az ösztöneit meg, nem tudom, és akkor te állatkínzó vagy, hogyha benti macskát tartasz meg.
1: Szoktunk, sajnos még minden mai napig tartja magát ez a nézet. Való igaz, hogy a cicáknak, hogyha kint vannak, akkor azért előtt járnak be napi szinten, ennél fagosabb baleset is éri őket, ezért nem is szerencsés őket kint tartani.
0: Aha.
1: De hogyha úgy van nevelve, akkor egy cica bent nagyon jól érzi magát, és az udvarokat is, hogyha esetleg kinti benti tartású, a cica lehet biztonságossá tenni, cica hálóval, léteznek már ilyen cicás kerítések, görgetők, amit fel lehet szerelni a kerítés tetejére, úgyhogy azért most már ez is kezd divatba jönni. Mi pedig állatvédőként ezt a vonalat ugye erősítjük, és ezt próbáljuk az emberekben elültetni.
0: Ezt akartam pont kérdezni, Zsuzsi, hogy akkor mi van még, amiben azért javulnunk kell? Tehát az ivartalanításban, nem tudom, tényleg a felelős állattartás bizonyos szegmensében azért még van még azért bepótolni valónk?
1: Hoho, nagyon van. Sok, Nógrád megye sajnos eléggé elmaradott régióban tekintetben is. Azért az ivartalanítás, az a felelős állattartás alapja kellene, hogy aha, legyen. Mi azt tapasztaljuk, hogy azért egyre több gazdi ivartalanít, és nagyon nagy igény van ivartalanításra, tehát a mi ivartalanítási programjaink körülbelül másfél nap alatt be szoktak telni.
0: Az igen.
1: Azért az egy elég gyors folyamat.
0: Hát el is hiszem.
1: Nyilván a mai cicagazdik már a fiatalabb generációknál már azért evidens, hogy a nőstény cicákat ivartalanítják. A kandúrokat is célszerű ivartalanítani, sőt, mi ugye azt is kötelezővé tesszük az örökbeadáskor.
0: Aha.
1: Az együttélés miatt fontos, tehát a kandúrok azért eléggé szagosat vizelnek, mikor jelölgetik ugye a környezetüket.
0: Igen.
1: Elvognak, elmeszkálnak, baleset éri őket. Lehet őket is célszerű ivartalanítani, nem beszél az egészségügyi problémáikról.
0: Aha. Jó, csak azért mondom, hogy nekem is hirtelenjében, ugye akár a laikus hallgatónak is szigorú szabályoknak tűnhetnek azok a elvárások, amelyeket mondjuk ti kötelezővé tesztek, akár idézőjelesen, hogyha egy örökbefogadásról van szó, ugyanakkor meg ez az alapnak kell, hogy lennie, ugye, amiket te is elmondtad, hogy akkor benti, ivartalanítás, tehát ugye felelős állattartás, az kb. Itt kezdődik.
2: De bocsánat, de benti, hát akkor mi értelme van a masi? Az, hogy most ő ott döglik, és csak simogatjuk őt, jaj, de cuki, jaj, de hát végezze a dolgát, legyen.

0: éppen kint, fogja meg az egeret.
1: De ez más ez már. Sanyika azt, hogy fogja meg az egeretet, hogy hol érted. Tehát már manapság a falunk sincs, nem tudom. Tehát, hogy ezek már elmúltak ezek az idők, nem, Zsuzsi?
2: Igen, tehát az állattartás az kezd átalakulni, mert nem most, hanem az elmúlt 10-20 évben azért az állatok már családtaggá váltak, aminek mi nagyon örülünk, és hát nyilván egy befogadott cica, vagy egy cica is már azért inkább családtag funkciót tölt be, mint egy részű funkciót. Igen. Talán ez azért még nyilván nem ennyire tart elől, de...
1: De ez már egy kicsit más felé megy.
2: Átalakul az állattartás, hogyne.
1: Igen, igen. Jó, figyelünk rátok is. Jó, Zsuzsi, és akkor ha van már itt lépés, akár újabb, nem tudom én, ilyen kis pontok, hogy akkor ez hogy is fog történni, akkor majd beszélünk, és nagyon sok sikert kívánom nektek továbbra is. Hajrá!
2: Köszönjük szépen!
1: Köszönjük, hogy itt voltál. Szia, minden jót! Na, igen. Azért mondom, már nincsenek ilyen egerészős cicák szerintem sorban.
3: De kell, hogy ez, hogy társ legyen, hát ne haragudjál.
1: Hát neked milyen volt a nokedli? Mit csinált ez a macska?
3: Azért az egeret megfogta.
1: Megfogta?
3: Tudod? Azért átment a pistájékhoz, a szomszédból, rengeteg takarmány volt, galambokkal foglalkozik a pista.
1: De hát akkor a galambokat fogta meg. Mi a macska lehet?
3: De hát galambot is fogott. Olyan
1: szép, szegény pistának a galambét megette nokedli. Gratulálok. Na mindegy, igen.
3: És azért, de nagyon érdekes volt, mindig letette az ajtó elé az egeret a talányt.
1: De jó, még benne. Igen, de ez már tényleg, ahogy Zsuzs is mondta, hogy ez már nem annyira divít. Azért veszel jó, cicát, hogy otthon, bocsán, jó, lakásban, tehát otthon legyél, tehát duromboljon, megeteted, ott az alom, kitakarítod, cicus gyere, tehát hogy legyen valaki mellett egy pluszban család.
3: Persze, társként funkcionál. Én ezt teljesen értem, de azért alapesetben ne vegyük már el gyakorlatilag az ő...
1: Mit?
3: Ne vegyük el tőle az egerészést. Ne, csak arról szóljon már a macska.
1: De nem minden macska egerészik ember. Tehát, hogy nekünk is rokonok lesz. Volt macska, nem mindegyik szupar rá az egérre. Tehát hát, tesz szóval. Rához kész, ennyi érted. Tehát, hogy az sem, hogy akkor mindegyik macska egyből egerészik. Na mindegy, a lényeg az, hogy akkor csíp lesz, kedves macskatartók, ugye, hát nem holnap, azért egy jó pár évet még azért, amíg ez itt áll, azért még várni kell, de tessék el és majd lassan fölkészülni.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
6: Hírek.
5: Salgó Tarjában a Rákóczi út felújításához kapcsolódóan ideiglenesen megszűnt a Bem utca kereszteződésénél 33 parkoló. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan már megnyílt egy új zóna az autósok részére. Erről tájékoztatott közösségi oldalán Salgó Tarján polgármestere. Krejcsi Bálint elmondta, az öblös üveggyár tulajdonosa térítésmentesen biztosított egy területet, ahol szabályos parkolás esetén 50 gépjármű számára elegendő helyet alakítottak ki. Hozzátette, bár az úttörők útjának forgalmi rendje nem változott, vagyis továbbra is egyirányú, az autósok az üvegfúvó szobornál mindkét irányból meg tudják közelíteni a parkolót. A biztonság érdekében lámpatesteket is telepítettek, és térfigyelő kamerákkal látták el a területet. Határozott figyelmeztetést tett közzé a közösségi médiában Sinkó Attila Nógrád Kövesd polgármestere. A Szélcsénke felé található árvíz csúcs csökkentő tározó jelenleg szigorúan tilos a horgászat. Tájékoztatása szerint a víztározó Nógrád Kövesd község önkormányzatának tulajdonában áll. Ugyanakkor egy olyan alhaszonbérleti szerződés él, amelynek megszüntetése a képviselőtestület döntése alapján folyamatban van. A fennálló jogi helyzet miatt a tavon semmilyen horgászati tevékenység nem engedélyezett. A Magyar Honvédség tűzszerészei biztonságosan elszállították azt a feltételezett világháborús robbanótestet, amely tegnap délelőtt került elő közműépítési munkálatok során Vácon, a Balassagyarmati út 21 szám alatt, közölte a tűzszerészek ügyelete. A szakemberek megállapították, hogy az előkerült eszköz egy 10,5 cm-es kilőtt állapotú német repesz romboló gránát volt. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség a Balassagyarmati út érintett szakaszát mintegy 200 méter hosszan lezárta, mint kiürítette a környéket a lakosság biztonsága érdekében. Uniós forrásokból lecserélik a HÉV flottát, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid internetes bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy pénteken megállapodás született az Európai Bizottsággal. Sikerült 16,4 milliárd euró forrást hazahozni, ami azt jelenti, hogy a következő időszakban majdnem 6000 milliárd forintot fordíthat a kormány az ország fejlesztésére, és ennek jelentős része jut majd közlekedési, valamint lakhatási projektekre. A megállapodás értelmében 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak, azaz a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei hév vonalán is lecserélik a jelenlegi 45-60 éves kocsikat. Az ehhez szükséges közbeszerzést még az idén kiírják, az első szerelvények pedig már 2029-re megérkezhetnek. Új globális díjjal jutalmazza az Amerikai Filmakadémia a mozis élmény hagyományát világszerte a legjobban képviselő filmszínházakat. Közleményük szerint azt szeretnék, hogy elismerjék a világ legkiemelkedőbb moziait, amelyek kivételes élményt nyújtanak a közönségnek, ápolják a filmtörténetet és kulturális központként is szolgálnak közösségükben. A Filmakadémia 2027-ben ünnepli alapítása 100. évfordulóját, és ehhez időzítve az év tavaszán választják ki első ízben a világ 50 legjobb moziát. A listán 25 amerikai és 25 nemzetközi mozi fog szerepelni.
4: Időjárás.
5: Ma változóan felhős, borongós idő várható, többfelé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, helyenként hevesebb zivatarokra lehet számítani. A legmelegebb órákban 25 Celsius fok várható.
4: Közlekedés.
5: Trafipaxszal találkozhatnak ma a sofőrök Balassagyarmaton, a Mártírok útján, Vácon a Kosti úton és Tahitót falu belterületén. Figyelmesen vezessenek!
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.
6: Nagyot szól.

0: csipek kerülnek a macskákba is, ez a témánk még egy pár percig, és ebben volt a segítségünkre Fodor Zsuzsanna, a Balassodörmati Bolyhos Cica Alapítvány vezetője, akivel tudtunk egy picit beszélni például a Nógrád megyei helyzetről, ami ugye itt a felelős állattartást illeti, illetve arról, hogy az, hogy akkor egy friss EU-s döntés szerint ugye már készítik elő azt a jogszabályt, hogy akkor tényleg a kutyák mellett most már a macskákat is csipeltetni kell, mit vár tőle, és ez mennyire fogja mondjuk akár teszem azt egy balassagyarbati városban a kóbor cicákat, vagy cicák számát csökkenteni. Tanulságos volt. És
1: a Zsuzsa is támogatja ezt a dolgot.
0: Abszolút,
1: nyilván.
0: Hogy ne.
1: Tehát ahogyan én is támogatom, hogy belegyenek csipelve a macskák, tudod, régen, hogy mondják falu, chips, legyen chips benne.
0: Igen, tudom,
1: mint chips. A kutyákban.
0: Igen.
1: Legyen, persze, tény is való. Bár én Zsuzsával nem értek egyet, de veled sem, ne haragudj meg, hogy azért oké, társ, nyilván családtag, egy kutya is, meg egy macska is, de azért, bocsánat, mindenki tudja, hogy mi a feladata, hol a helye. Én azt mondom, hogy azért a macska igenis, hogy a ház körül persze legyen kinti penti cica, ha úgy van, tehát szökjön be is egy kicsit, pihenjen ott a konyhába, a széken, ahogy nálunk is, de azért a legtöbbször nyilván kint volt, és fogja meg az egere, de az, hogy csak egész nap ott döglik a kanapén, nem csinál semmit, csak zabál, érted, szóval azért meg ne haragudjatok, nem tudom.
0: Akkor te tartsuk. Tehát én vagyok egy lakásban élek, és szeretnék mondjuk egy macskát, mondjuk, mert hogy legyen valaki mellettem, és akkor hozok egy macskát, akkor ne hozzak?
1: Hát ha lakásban élsz, és nem tudod kiengedni, akkor nyilván. De szerintem őnek
0: minek engedjem ki?
1: Hát őnek is van igénye a mozgásra, a levegőre.
0: Hát ott van egy 60 négyzetméteres lakás, hagyjál már.
1: Hát akkor te sem mennék ki a lakásból. Most
0: mi?
1: Bocsánat.
0: Mi az, hogy
1: én sem? Te sem mennék ki a levegőre, mert ott van a nagy lakás, járkálsz össze-vissza.
0: Jaj, ne, hagyjad már, nehogy összehasonlítsam egy embert egy macskával, Sanyi, hát adjál már, komolyan
1: érző,
0: mondom.
1: Élőlény, neki is szüksége van a mozgásra, a társaságra, más macskákkal, macskaparti, tudod, mennyi macskaparti van honton?
0: Mi az, hogy macskaparti?
1: Hát így a macicák összejönnek, és akkor...
0: Ja, azt nyom, akkor egymásra rádurranak, és akkor lesz majd 73 ezer plusz macska, és akkor majd a falu mindenki, ugye, vagy fejen nyomják őket, vagy beteszik őket egy hordó vízbe. Ugye ez úgy szokott lenni. Tehát pont erről beszélt, a Zsuzsi, hogy ez például azzal ugye, hogy ők úgy adják csak örökbe itt a Balassagyarmaton, hogy otthon van. Tehát nem engeded ki, ivartalanítod. Mert akkor ott vagy, hogy a partszakad, érted, kimegy, nincsen ivartalanítva, összejár macskaparti van, mint honton, aztán megint ott, hogy ott vagy, akkor vemhes lesz, és akkor megint van 10 cicád otthon. És mit csinálsz vele? Hova rakod? És akkor jön a papa, vagy a mama, és akkor beteszi a hordó vízbe, és akkor hello, szia. Ugye? Na, tehát ugye pont, nem, és akkor ez van. Vagy érted, fejen nyomják őket, és akkor belássa őket hátul a kertbe. Tehát ez szokott lenni általában. Tehát pont ez ellen ágálnak, és ez ellen dolgoznak a Zsuzsiék. Úgyhogy érdekes kérdések ezek egyébként. Nem lesz macskám, már bocs. Csak a hipotézis véget tettem fel.
1: Nem, nekem sem. Pedig
0: nem lesz már Lokelli után?
1: Nem, ez egy fájó pont volt. Inkább kutyát is. Van érdekes, hallod, itt pont azon gondolkodtunk a nyakával, hogy itt mászkeltünk valamelyik este itt Pesterzsébeten, hogy itt lakunk, és szinte csak kutyát láttunk. Kutya az szinte mindenhol van. A sok tacskótól kezdve minden. Talán egy vagy kettő cicát hallottunk a távolban, meg gyakran látott is, de hogy szinte csak kutyák vannak.
0: Hát akkor itt az ideje beszerezni egyet, Sanyikám.
1: Kutyát akarok én is.
0: Na, jó van. De attól függően lehet macskár, és akkor fogja az egeret, a kutyát megőrzi a házat. Ennyi, megvannak így egy duóban. Na jól van. Dalokkal folytatjuk a reggelt, aztán pedig majd jövünk vissza hamarosan. Bárkinek bármi, akkor a Viberünk 0630 566 22 62, de gondolom ezt már tudjátok.

0: késztem.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
6: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
7: Ha elesel, a lehetőség, hogy talpra áll.
6: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
8: Az enyém az erő!
9: Az univerzum védelmezői.
10: Milyen érzés nagy harcosnak lenni?
6: Piszak jó.
9: A mozikban.
11: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás hívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palócringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
3: Reklámot hallottak.
2: 9 óra van.
3: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
12: Mivel az elmúlt hetekben több olyan országos hír is megjelent, amely az önkormányzatokat és a polgármestereket érinti, Drékely Palánk első embere úgy döntött, fórumot szervez Nógrád vármegye település vezetőinek. Rigó Dávid a Megafonnak elmondta, jelenleg bizonytalanságban vannak a polgármesterek. Ennek az az oka, hogy a kormány nem ad kellő tájékoztatást azokról a jövőbeli tervekről, amelyek többek között a finanszírozási formákat, illetve a vezetők javadalmazását érintik. Hozzátette, a vármegye mind a 130 vezetőjét várja az informális találkozóra, ahol reményei szerint megoszthatják egymással ötleteiket, és akár egy közös javaslatcsomag is születhet, amelyet a szaktárcának továbbítanának. A közeli városi parkerdőben tartják a természetismeret órákat a balassagyarmati Szabó Lőrinc általános iskolában. Dombai Szilvia igazgatónő rádiónknak arról beszélt, a vakáció előtti utolsó napokat is kihasználják a pedagógusok, hogy olyan tartalmas időt töltsenek el a gyerekekkel együtt, amelynek során a tantermekből kilépve megismerik a tanulók a körülöttük lévő természetet, és elsajátítják többek között a konyhakerti munkákat, vagy éppen az állatvédelmet. Hozzátette, ezt a szemléletet erősíti az intézmény ökoiskola és örökös állatbarát iskola címe is. A Magyar Honvédség tűzszerészei biztonságosan elszállították azt a feltételezett világháborús robbanótestet, amely tegnap délelőtt került elő közműépítési munkálatok során Vácon, a Balassagyarmati út 21 szám alatt, közölte a tűzszerészek ügyelete. A szakemberek megállapították, hogy az előkerült eszköz egy 10,5 cm-es kilőtt állapotú német repesz romboló gránát volt. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség a Balassagyarmati út érintett szakaszát mintegy 200 méter hosszan lezárta, amit kiürítette a környéket a lakosság biztonsága érdekében. Hasúlyok Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök tegnap Budapesten. Hozzátette, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására. Ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. Magyar Péter azt is mondta, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezi miniszterelnök. A közvetlen elnök választás lehetőségét felvető kérdésre úgy válaszolt, mindenképpen erősíteni a részvételiséget a köztársasági elnök kiválasztásánál is. A közmédia érdeklődésére elmondta, a köztársasági elnök leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál.
2: Időjárás.
3: Időjárás.
12: Ma változóan felhős, borongós idő várható, többfelé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, helyenként hevesebb zivatarokra lehet számítani. A legmelegebb órákban 25 Celsius fok várható.
3: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
13: Nyékiautóház.hu.
3: Közlekedés.
12: Trafipaxszal találkozhatnak ma a sofőrök Balassagyarmaton a Mártírok útján, Vácon a Kosdi úton és Tahitút falu belterületén. Figyelmesen vezessenek!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
0: Nagyot szól.
13: Robogunk tovább, elmúlt 9 óra, és még egy órán át tart a startmenü. Nagyon jó rádiózást kívánunk mindenkinek, aki éppen autóban ül és úgy hallgat minket, az figyeljen oda, jó? És óvatosan vezessetek. Követési távolság minden, ne legyen baj, jó?
14: Az a lényeg. Így van, vezessetek óvatosan, szóljon a megafon, jó hangosan, ahogy szoktam mondani, meg hát szóljanak a megaslágerek, amelyek most következnek, aztán nem sokára érkezik Varga Bíró Tamás is.
13: Így van, úgyhogy megyünk tovább, ahogy kell.

0: Klasszikolunk, jó rádiózás mindenkinek, Varga Bíró Tamás van itt, hello!
1: Bizony, én vagyok itt, hello!
0: Te vagy!
1: És hello nektek is, kedves rádióhallgatók, a Szakkulina nevű kagyló.
0: Oho!
1: Nem csak élősködik a rákokon, hanem teljesen eltörli azok identitását, de még a nemét is. Hoppá! Hoppá!
0: Hát ez...
1: Menekülj! Ha a Szakkulina nevű kagylót látod, menekülj! Miután ez a kagylócska bejut a rák testébe, gyökérszerű indákat terjeszt minden szervében.
0: Azta.
1: Először is megtámadja a rák hormonrendszerét és sterilizálja. Na de miért?
0: Igen.
1: Azért, mert a rák ezután élete hátralévő részét ennek a parazita kagyló petezsákjainak a gondozásával tölti, mint hogyha azok a saját petezsákjai lennének. Tehát gyakorlatilag a hím rákokat kémiailag feminizálják, akik így ezáltal költési, kihordási viselkedést vesznek fel, és az az legijesztőbb ebben, hogy a parazita nem öli meg a gazdaszervezetet, hanem teljes új identitást képez neki. Ez a természetnek az egyik legalattomosabb túlélési stratégiája.
0: Hát ez...
1: Amit a Szakkulina nevű kagyló képvisel,
0: szavakat.
1: Ugye? Képzeld el, elmész a kedvenc áruházadba péntekenként, amikor a rákok, kagylók, halak olcsóbbak, és az onnan van írva, hogy élő Szakkulina kagyló nyersen fogyasztandó, mert valaki ki akar tolni veled, vagy velünk magyarokkal. Megeszed, és akkor nőként identifikálod a továbbiakban magad, és elmész kis detóvónak.
0: Szép is ez.
1: Egy életen keresztül.
0: Oviapu leszel.
1: Igen, oviapu. Mert a kisfiúknak, ja nem.
0: Az
1: nem.
0: Másik, az az ovizsaru.
1: Az másik, az az ovizsaru. Jól van akkor. Beszélgessünk a cukorkákat gyártó cégekről.
0: Jó.
1: Ezek mindegyike piacra dob egy titokzatos, vagy egzotikus, vagy tutti-frutti ízű cukorkát. Ezek azonban nem egy titkos recept termékei, hanem a gyártási folyamat mellékterméke. Vegyük például, hogy a gép görög dinnye ízről átáll kékmálna ízre. Hát időközben van egy kis misung, egy kis ilyen keverék, de a gyártósort nem állítják le. És ahelyett, hogy kidobnák ezt az átmeneti anyagot, kreálnak hozzá egy bizonyos csomagolást, és ez egy zseniális módja annak, hogy gyakorlatilag 100%-os termelési hatékonyságot tartsanak fenn, és a potenciális hulladékot gyakorlatilag a legnépszerűbb termékükké alakítsák. És ugyanezt teszik az üdítő italgyártók is. Az energiaitalgyártók is. Van egy ilyen energiaital márka, aminek basszus minden héten jelenik meg új íze.
0: Uh-huh.
1: Hát hello, ezért. Beledobnak ezt-azt. Legyen, megkóstolja. Mihez hasonlít? Tengeri áramlat. Legyen az tengeri áramlat ízű.
0: Ez kész.
1: Érted? Havasi gyopár. Ha citrom, kötőjel havasi gyopár. Mert mondjuk valami
0: lehet, citrus. Benne ráció.
1: Persze, citrust beletesznek, érted? És akkor a törvény most őszintén, az utolsó 30 évedben hány havasi gyopárt kóstoltál meg?
0: Nem sokat.
1: Nem sokat. Nem tudod, mi az íze. Tehát simán ráírhatják. Mumukuja. Az egzotikus brazil mumukuja gyümölcs. Kit érdekel? Ezt csinálják, basszus, folyamatosan.
0: De jó, hogy nem iszok ilyeneket.
1: Átejtenek folyamatosan, mint az előbb ittál valamelyik
0: jó,
1: nap.
0: Jó, megittam egy
1: teljesen cukorkómába kerültél.
0: 330 milliliteres
1: 360 fokos fordulatot.
0: Ennyi, néha megiszok.
1: Vegyen a te életed is 360 fokos fordulatot.
0: Tehát, hogy nem se ilyen, amit mondta ezek a energiaitalok.
1: Igen.
0: No.
1: Igen.
0: Soha.
1: Hát gyakorlatilag mindenkinek ilyen tutti-frutti ízű rágó íze van, vagy mit tudom én. Annyira nem jók, annyira nem fainak. Ezért tud lenni függőséget tudok, függővé a tudsz válni. Ennyi.
0: Minek volt tutti-frutti íze? A kevertnek?
1: Nem.
0: De annak olyasmi?
1: Nem.
0: Akkor minek?
1: Hát a rumpuncs.
0: Hát ez
1: már majdnem. A rumpuncsnak. Ez már majdnem kevert, igen. Igen. ifjúságunk koráról beszélünk.
2: Már megint
1: most
2: alkoholizálás, nem lehet.
1: Már megint, és már megint nosztalgikus alkoholizálás.
0: Igen, egyetlen egy, emlékszem, mondtam, hogy én akarok egy ilyen Budapest egyik részéről elnevezett sört inni, egy kevertel, egy nem tudom én milyen, hát igen, lebúj, és akkor valahol az Üllői úton
1: és volt,
0: bementünk is.
1: Tényleg.
0: Volt egy ilyen bakancsolistánk is.
1: Aj, édes Istenem, de jó.
0: Jó,
1: de
0: nem, nem piárok lezártok, 12-es karikak mehetünk.
1: A 6650 km hosszú Nílus után a maga 6400 km-es hosszával az Amazonas a Föld második leghosszabb folyója. Érdekes mondan, a vízgyűjtő területe több mint kétszer akkora, mint a Nílusénak, de nem ez a legérdekesebb, hanem hogy az Amazonason egyetlen híd sincs. Nincs híd. Hogy hát kihúzok ott most magunkat? Bezzeg a Duna?
0: Igen.
1: Ugye?
0: Hát ott nem kell a kis umpalumpát.
1: De miért?
0: Érted, majd
1: na pontosan.
0: Nyomulnak ott.
1: Praktikus okokból nincsen. Például azért, mert az Amazonas medence nagy része ritkán lakott, az infrastruktúra fejletlen, és sok helyen még utak sincsenek, olyannyira nincsenek utak,

0: Már megint butaságot mondtam akkor. Igen. Már megint szégyeld magad, már megint butaságot mondtál.
1: Hogy van? És kiakasztjuk most a kedvenc társunkat, hogy akkor
0: várjál, neked melyik a kedvenc?
1: Fölmegyek Pestre.
0: Fölmegyek Pestre, lemegyek Gyarmatra.
1: Lemegyek Szegedre.
0: Lemegyek Szegedre,
1: igen. Meg lemegyek a Balatonra.
0: Lemegyek a Balatonra, igen.
1: Úgy van.
0: De lemegyek Győrbe is.
1: Te Győrbe is lemész?
0: Én lemegyek Győrbe.
1: Én ott az, nekem az nem le.
0: Akkor elmegyek Nyugatra, az már Győr.
1: Nem le. De lemész, lemész Szegedre, meg lemész a Balcsira. De,
0: oda teljesen le, de fölmegyek Pestre. Pestre. Igen. Minden északról.
1: Igen.
0: Igen. Édes, és ez már így marad? És egyébként.
1: De ez nem, azt beszéltük a múltkor, hogy ez nem magyar nyelvi sajátosság, hanem ugye, hogyha megnézel...
0: Egy főváros kompatibilis?
1: Megnézel egy angol szász, megnézel egy régi bluesdalt, Going Down to the Mississippi.
0: Igen, tehát,
1: hogy
0: igen,
1: ott
0: igen,
1: is ugye, hogy azt tudja, hogy lehetett...
0: Tényleg? Igen,
1: persze, ott is, vagy go, igen, Going Down to Clarksdale, tehát, hogy ezek mind ott vannak, hogy ez nem a miénk, hanem ez máshol is így van, hogy... lemész, érted?
0: Lehet, ez is már angol szász.
1: Lehet.
0: Hagyomány. Lehet. Hogy a fővárosból csak le lehet menni.
1: Lehet. Hát mondom, a Crossroads-ban, hogy ott van, Going Down to Clarksdale.
0: Uh-huh.
1: Tehát, hogy lemegyek. Érdekes. Na mindegy.
0: Hát igen.
1: Én ezért használom ezt, mert ez van, ez egy international.
0: No, de. Na. Mi az, amit már nem használunk?
1: Mit nem
0: Kérem
1: használunk?
0: Szépen bélyeget nem használunk. Már borítékot is alig nagyon használunk.
1: Eddig láttam borítékot.
0: A digitális kor előre haladtával. Hát azok a dobozok, amikben szüleink, vagy nagyszüleink, vagy dédszüleink tároltak bizonyos dolgokat, éppen ezért már eléggé érdekes mehet. Milliókat is rejthetnek, azt mondják így a szakértők, hogy most jött el annak az ideje, amikor már szinte kifutott a postai
1: hogy akkor
0: úton
1: most
0: történő,
1: csapjon fel mindenki filatelistának.
0: Most nézze meg mindenki, hogy apu, anyu, nagymama, nagypapa emlékeket tároló ládájában, mindenkinek van ilyen, hogy akkor abban mi van? Mert ha vannak bélyegek is, pláne régi bélyegek, netán gyűjtött bélyeget, lehet, hogy egy pici család 10-20-80-100 millió forinton ül. Úgyhogy közben mondjuk akár banki adóssága van. Úgyhogy most de komolyan, tehát én itt, Varga Bíró Tamás, aki vagyok, én itt, aki ilyet talál, csak tényleg a tippadó tisztes 10%-át kérik. Jó, tehát gyerekek, azért, ha valaki egy 100 milliós bélyeget, egy fordított, mit tudom én, micsodát talál, akkor azért már tényleg a 10%-ával dobjon már meg, hát most érted, nem azt nem szoroz.
1: Nem,
0: hát nem teljesen mindegy.
1: Ez így.
0: De hogy képzeld el, hogy
1: nekem
0: micsoda,
1: volt egy kicsőre,
0: micsoda értékek. Igen.
1: Kis, egy kis bélyeggyűjtemény.
0: Nekem bélyeggyűjteményem is volt, igen. Nekem pénzgyűjteményem is volt, ilyenjeim voltak. Elajándékoztam mindent.
1: Akkor folytatjuk volna.
0: Alig várom. Szia.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
4: Mivel az elmúlt hetekben több olyan országos hír is megjelent, amely az önkormányzatokat és a polgármestereket érinti, Drékely Palánk első embere úgy döntött, fórumot szervez Nógrád vármegye település vezetőinek. Rigó Dávid a Megafonnak elmondta, jelenleg bizonytalanságban vannak a polgármesterek. Ennek az az oka, hogy a kormány nem ad kellő tájékoztatást azokról a jövőbeli tervekről, amelyek többek között a finanszírozási formákat, illetve a vezetők javadalmazását érintik. Hozzátette, a vármegye mind a 130 vezetőjét várja az információ találkozóra, ahol reményei szerint megoszthatják egymással ötleteiket, és akár egy közös javaslatcsomag is születhet, amelyet a szaktárcának továbbítanának. A közeli városi parkerdőben tartják a természetismeret órákat a balassagyarmati Szabó Lőrinc általános iskolában. Dombai Szilvia igazgatónő rádiónknak arról beszélt, a vakáció előtti utolsó napokat is kihasználják a pedagógusok, hogy olyan tartalmas időt töltsenek el a gyerekekkel együtt, amelynek során a tantermekből kilépve megismerik a tanulók a körülöttük lévő természetet, és elsajátítják többek között a konyhakerti munkákat, vagy éppen az állatvédelmet. Hozzátette, ezt a szemléletet erősíti az intézmény ökoiskola és örökös állatbarát iskola címe is. A Magyar Honvédség tűzszerészei biztonságosan elszállították azt a feltételezett világháborús robbanótestet, amely tegnap délelőtt került elő közműépítési munkálatok során Vácon, a balassagyarmati út 21 szám alatt, közölte a tűzszerészek ügyelete. A szakember

0: kutatók megállapították, hogy az előkerült eszköz egy 10,5 cm-es kilőtt állapotú német repesz romboló gránát volt. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség a Balassagyarmati út érintett szakaszát mintegy 200 méter hosszan lezárta, valamint kiürítette a környéket a lakosság biztonsága érdekében. Hasúlyok Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről. A Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök tegnap Budapesten. Hozzátette, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására. Ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. Magyar Péter azt is mondta, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezi miniszterelnök. A közvetlen elnök választás lehetőségét felvető kérdésre úgy válaszolt, mindenképpen erősíteni a részvételiséget a köztársasági elnök kiválasztásánál is. A közmédia érdeklődésére elmondta, a köztársasági elnök leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál.
1: Időjárás.
0: Ma változóan felhős, borongós idő várható, többfelé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, helyenként hevesebb zivatarokra lehet számítani. A legmelegebb órákban 25 Celsius fok várható.
1: Közlekedés.
0: Trafipaxszal találkozhatnak ma a sofőrök Balassagyarmaton, a Mártírok útján, Vácon a Kosti úton és Tahitót falu belterületén. Figyelmesen vezessenek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.
2: Nagyot szól.

0: Passziánsz.
1: Itt a vége már a kedves hallgatók. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy ma is velünk voltatok, és minket hallgattatok. Nagyon szeretünk benneteket. A 2490. alkalommal voltunk ki együtt, ami tök jó szerintem.
2: Igen, igen, ez is egy viszonylag kerek szám.
1: Igen.
2: Úgyhogy hamarosan érkezik majd a nagy nap. Üzenjük Nórinak is, ő nagyon várja 2500.
1: Á, múltkor megijedt, aztán nem osztam be a csőbe őt, mondtam, hogy 2502-nél jártunk, aztán először beúsztam a csőbe, tudod, aztán nem. Na, mindegy. Igen, igen, igen. Na, oké. Okay.
2: Az üzenetem mára, mielőtt elbúcsúzunk, mert ugye jönnek a hírek, aztán Rédei Reni, egészen 16 óráig lesz veletek. Tudjátok, jó programok, meg kis kaja receptek, horoszkóp, úgyhogy töltsétek vele is a délelőttöt, meg a délutánt is. Az üzenet: a boldogság nem úti cél, hanem a boldogság módja. Ha az legyen az úti cél.
1: Nagyon szép. Oké. Okay. Taps! Reggel jövünk! Szevasztok!
2: Köszi mindent, sziasztok, köszi!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. zenteszínház.hu.
0: Reklám.
3: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
4: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta, a tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt. Építkezik! Felújít! Balassa gyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási, az ára elképesztőek.
3: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól. Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
4: Építkezők boltja, Balassa gyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
5: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-ral ez mennyibe kerül?
6: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
5: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
6: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
7: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassa gyarmat, Kóvári út 14. Ékiautóház.hu.
0: Reklámot hallottak.
3: 10 óra van.
0: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
8: Salgó-Tarjánban a Rákóczi út felújításához kapcsolódóan ideiglenesen megszűnt a Bem utca kereszteződésénél 33 parkoló. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan már megnyílt egy új zóna az autósok részére. Erről tájékoztatott közösségi oldalán Salgó-Tarján polgármestere. Krejcsi Bálint elmondta, az öblös üveggyár tulajdonosa térítésmentesen biztosított egy területet, ahol szabályos parkolás esetén 50 gépjármű számára elegendő helyet alakítottak ki. Hozzátette, bár az úttörők útjának forgalma ami rendje nem változott, vagyis továbbra is egyirányú, az autósok az üvegfúvó szobornál mindkét irányból meg tudják közelíteni a parkolót. A biztonság érdekében lámpatesteket is telepítettek, és térfigyelő kamerákkal látták el a területet. Határozott figyelmeztetést tett közzé a közösségi médiában Sinkó Attila Nógrádkövesd polgármestere. A Szélcsénke felé található árvíz csúcs csökkentő tározó jelenleg szigorúan tilos a horgászat. Tájékoztatása szerint a víztározó Nógrádkövesd község önkormányzatának tulajdonában áll. Ugyanakkor egy olyan alhaszonbérleti szerződés él, amelynek megszüntetése a képviselőtestület döntése alapján folyamatban van. A fennálló jogi helyzet miatt a tavon semmilyen horgászati tevékenység nem engedélyezett. A Magyar Honvédség tűzszerészei biztonságosan elszállították azt a feltételezett világháborús robbanótestet, amely tegnap délelőtt került elő közműépítési munkálatok során Vácon, a Balassagyarmati út 21 szám alatt, közölte a tűzszerészek ügyelete. A szakemberek megállapították, hogy az előkerült eszköz egy 10,5 cm-es kilőtt állapotú német repesz romboló gránát volt. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség a Balassagyarmati út érintett szakaszát mintegy 200 méter hosszan lezárta, amit kiürítette a környéket a lakosság biztonsága érdekében. Uniós forrásokból lecserélik a HÉV flottát, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid internetes bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy pénteken megállapodás született az Európai Bizottsággal. Sikerült 16,4 milliárd euró forrást hazahozni, ami azt jelenti, hogy a következő időszakban majdnem 6000 milliárd forintot fordíthat a kormány az ország fejlesztésére, és ennek jelentős része jut majd közlekedési, valamint lakhatási projektekre. A megállapodás értelmében 42 új, korszerű 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak, azaz a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei HÉV vonalán is lecserélik a jelenlegi 45-60 éves kocsikat. Az ehhez szükséges közbeszerzést még az idén kiírják, az első szerelvények pedig már 2029-re megérkezhetnek. Új globális díjjal jutalmazza az Amerikai Filmakadémia a mozis élmény hagyományát világszerte a legjobban képviselő filmszínházakat. Közleményük szerint azt szeretnék, hogy elismerjék a világ legkiemelkedőbb moziait, amelyek kivételes élményt nyújtanak a közönségnek, ápolják a filmtörténetet és kulturális központként is szolgálnak közösségükben. A Filmakadémia 2027-ben ünnepli alapítása 100. évfordulóját, és ehhez időzítve az év tavaszán választják ki első ízben a világ 50 legjobb moziát. A listán 25 amerikai és 25 nemzetközi mozi fog szerepelni.
9: Melegben hideg, hidegben meleg.
10: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
9: Minden, ami klíma.
11: Időjárás.
8: Ma változóan felhős, borongós idő várható, többfelé megnövekszik a felhőzet és esőre, záporokra, helyenként hevesebb zivatarokra lehet számítani. A legmelegebb órákban 25 Celsius fok várható.
9: Közlekedés.
8: Trafipaxszal találkozhatnak ma a sofőrök Balassagyarmaton a Mártírok útján, Vácon a Kosti úton és Tahitót falu belterületén. Figyelmesen vezessenek!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
3: Megafon.
10: Nagyon szól.
12: Kirakat a műsor, amiben minden benne lesz. Ma is Réde Ireni a mikrofonnál. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Vannak dalok, amelyek arra emlékeztetnek bennünket, hogy a nehézségek közepette is érdemes észrevenni az élet apró ajándékait. Most egy ilyen inspiráló szerzemény következik elsőként. A keresztény könnyű zene két népszerű előadója, Toby Mac és Blessing of Ford közös dala a hála, a remény és a jóság üzenetét hordozza. Jöjjön tehát a Goodness, Toby Mac-től és Blessing of Ford-tól itt a Megafonban.

Mézes fahéjas banán serpenyőben sütve egy igazi, különleges édesség a mai recept rovatban. A mézes fahéjas banán pillanatok alatt elkészül, és nagyon finom, érdemes kipróbálni hozzávaló két személyre. Kettő banán, kettő evőkanál méz, egy evőkanál vaj, és egy kávéskanál fahéj. A vajat, a mézet és a fahéjat olvasztuk össze egy serpenyőben. A banánt közben vágjuk 1 centi vastag karikákra, tegyük a darabokat az olvadt fahéjas vajba, süssük egyik oldalon 4 percig, majd fordítsuk meg, és a másik oldalukat is süssük 4 percig. Közben figyeljünk, hogy meg ne égjen. A kisült banán karikákat még melegen fogyasszuk el. Önmagában is nagyon finom, de tálalhatjuk jégkrémmel, palacsintával, vagy akár bundás kenyérrel is. Jó étvágyat kívánok mindenkinek hozzá!

következő megosláger a mai ünnepelteknek szól a Klotildoknak, a Tildáknak, a Cecíliáknak és mindazoknak, akik ma születtek. A Klotild germán eredetű német névből származik, elemeinek jelentése dicsőséges vagy híres, illetve harc. A Tilda a Klotild és a Matild becéző rövidülése. A Cecília latin eredetű női név, a Cecilius római nemzetség névből származó férfi névnek a női párja. A név alapja egy vak jelentésű latin szó. Ők tehát a mai névnaposaink, sok boldogságot kívánok minden kedves ünnepeltnek!

Ha nincs kedvük főzni, vagy nem tudják, hogy mit főzzenek, akkor tartsanak velem, jön a menü ajánló a mai kirakatban. Kezdjük a Leszenyei Hubert panzióval, a mai ebéd savanyú zöld bableves kolbásszal, sertés húsleves, csirkemell brokkoli mártásban, rizssel, burgonya pénzecskével és salátával, sertés hús sajttal, tükörtojással, rizssel, burgonya rösztivel és salátával, burgonya főzelék fasírtal, rántott sajt hasámbal tartárral, rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Balasagyarmat. A mai ebéd a Schweik vendéglőben gulyásleves, csontleves, aranygaluska vaníliaöntettel, orli sertésszelet burgonya pürével és uborka salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

hűd meg, amit van, és ne légy mindig mohó. Édesanyám arra tanított, ne legyek naplopó. Ne gondold azt, hogy egyedül vagy a világon. Senki sem tökéletes, hidd én is hibázom. Vegyél mély levegőt, engedd el a múltat, ne aggódj a jövőt felől. Kezd az első emeleten, ne rögtön a tetején. Bátran hív segítségül, amint

0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, könnyed kikapcsolódás, jó könyvek, filmek, életmód és utazás, az éterben és az interneten is. Most pedig jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
5: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
6: Ha elesel, az lehetőség, hogy talpra áll.
5: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
7: Az enyém az erő!
8: Az univerzum védelmezői.
9: Milyen érzés nagy harcosnak lenni.
5: Piszak jó.
8: A mozikban.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
10: Tessék, CH Klíma.
11: CH Klíma.
10: Igen, CH Klíma.
11: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklíma.hu. chklíma.hu. Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat, sima vagy graham bagetben, roppanós virslivel vagy grill kolbásszal. OMV töltőállomás, Balassagyarmaton, a kórház mellett.
2: Reklámot hallottak.
0: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
12: Uniós forrásokból lecserélik a HÉV flottát, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid internetes bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy pénteken megállapodás született az Európai Bizottsággal. Sikerült 16,4 milliárd euró forrást hazahozni, ami azt jelenti, hogy a következő időszakban majdnem 6000 milliárd forintot fordíthat a kormány az ország fejlesztésére, és ennek jelentős része jut majd közlekedési, valamint lakhatási projektekre. A megállapodás értelmében 42 új korszerű 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak, azaz a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei HÉV vonalán is lecserélik a jelenlegi 45-60 éves kocsikat. Az ehhez szükséges közbeszerzést még az idén kiírják, az első szerelvények pedig már 2029-re megérkezhetnek. Rekordmennyiségű 522 kg Dél-Amerikából származó Németországon keresztül Magyarországra érkezett kokain foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akció keretében tavaly ősszel. Számolt be tegnapi sajtótájékoztatóján a rendőrség. A lefoglalt kábítószer fekete piaci értéke eléri a 15 milliárd forintot. A kokaint banánszállítmány közé rejtették. A rokományt tavaly adták fel Ecuadorban. A magyar szerveket a francia vámhatóság értesítette 2025 novemberében arról, hogy Magyarországra tart egy olyan konténerszállítmány, amelybe kábítószert rejtettek. Bár a röntgenes átvizsgálások semmilyen gyanúra utaló jelet nem mutattak, a magyar nyomozók nem adták fel, és a csepeli kikötőben 7000 banános dobozt átvizsgálva végül megtalálták a 438 darab fóliába csomagolt kokain tömböt. Szlovákiában az élelmiszereken és a mindennapos bevásárláson is kénytelen spórolni a lakosság 40,8%-a. Még többen a ruházkodással és a nyaralással kapcsolatos kiadásokat kénytelenek visszafogni. Derül ki egy friss felmérésből, amelyet a felvidék.ma hírportál szemlézett. A megkérdezettek 37%-a idén már egyáltalán nem jár vendéglőhelyre, gyors étterembe és nem hozat ételt. A válaszadók 32%-a lemondott a nyaralásról és az ajándékvásárlásról. Még 31,5%-uk egy kávéra sem ül be sehova, és minden más hasonló apró örömről is lemondott. Fiúként tekint magára Jennifer Lopez gyermeke, írta meg a Blick. A 18 éves M mostantól az Oscar nevet használja. A most érettségiző fiatal kamaszkorától nem binárisként határozza meg magát, vagyis olyan személyként, aki egyik hagyományos nemi kategóriába sem sorolja magát. A fiatal a közösségi médiában megjelent iskolai ballagási posztban már Oscar Munitzként szerepelt. A popdíva nyilvánosan még nem kommentált a gyermeke döntését.
2: Időjárás.
12: Ma változóan felhős, borongós idő várható, többfelé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, helyenként hevesebb zivatarokra lehet számítani. A legmelegebb órákban 25 Celsius fok várható.
3: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út- és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
2: Info. Közlekedés.
12: Trafipaxszal találkozhatnak ma a sofőrök Balassagyarmaton a Mártírok útján, Vácon a Kosti úton és Tahitót falu belterületén. Figyelmesen vezessenek.
13: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
13: Megafon.
3: Nagyot szól.
0: Indul egy újabb óra, ez a kirakat, a következő percekben egy igazi 90-es évekbeli Eurodance slágerrel idézzük fel a korszak hangulatát. A belga Two Unlimited neve összeforrt a lendületes ritmusokkal és a felejthetetlen refrénekkel, most egyik népszerű daluk következik a Megafonban, amely a megjelenése óta a műfaj kedvelőinek nagy kedvence. Érkezik már is a Two Unlimited és a The One című megaslágerük.

kirakat, benne horoszkóp rovat, vajon milyen napot jósolnak önöknek a csillagok mára? Kedves Kos, ön szeretne pontos lenni, de valami megakadályozza, hogy egy ma megbeszélt találkozóra időben odaérjen, elkerülheti a késedelmet és az azzal járó malőrt, ha a tervezetnél jóval korábban indul el. Kedves Bika, egy jövő heti esemény miatt nyugtalankodik már a mai napon. Azt jól teszi, ha lelkileg felkészül, mert valóban nagy megmérettetésnek lehet majd kitéve. Kedves Ikrek, egy kicsit depressziós a hangulata, pedig nem kéne hagynia, vannak bizonyos ügyek, melyeket hiába is erőltet, nem tud előre haladást elérni benne. A legtöbb, amit tehet, hogy beletörődik és elfogadja. Ami a rákot illeti, ha már a lelki világa, a hangulata ma meglehetősen ingatag, figyeljen arra, hogy a családja ebből semmit se lásson. Különösen a gyermekei alig ha értenék meg, hogy miért zúdítja rájuk a saját gondjaiból fakadó haragját. Kedves oroszlán, a kedvese sajnos egyre nehezebben tűri a folyamatos acsarkodását, avagy káromkodását és a panaszokat, mindkettejük idegeinek megkímélése érdekében, ha nem tud más levezetést, kezdjen el valamilyen küzdősportot. Ami a szüzet illeti, olyan kötelezettséget vállalt, ami nagy tehernek bizonyul, és ha végezni akar vele, akkor bizony a mai estéjéből is kénytelen áldozni rá. A családja ezt biztosan nem fogja örömmel fogadni, de a mai nap különlegessége az, hogy mégis módot adhat önnek arra is, hogy valami féleképpen kárpótolja őket. Nem sokára folytatjuk a mérlegekkel, előtte zene.

A medves lágerek között folytatjuk tovább a napi horoszkóp rovatot a mérleggel. Remek nap lehet ez az ön számára. Társasági életre, vidám élénk beszélgetésekre számíthat. A szellemesség ma fontos tényező, jól jár, ha a humort is beleszövi a mondandójába. Kedves Skorpió, megmondta már, hogy hiába kéri egy ismerősét arra, hogy az ön segítségére legyen. A legjobb, ha megpróbál maga segíteni saját magán. Így jól járhat, megtanulhat valamilyen új ismeretet. Kedves Nyilas, a mai napon semmi sem könnyű önnek. Hiába végez is, a munkája az otthonában is utolérheti, vagy az is lehetséges, hogy ügyeletre berendelik. Ami a bakot illeti, ne kapkodjon. A minőség sokkal fontosabb, mint az, hogy időre készüljön el valamivel, legyen szó ételről, vagy valamilyen megígért munkáról. Kedves vízöntő, nagyon kimerült lehet. Ezért, ha van is estére tervezett programja, mondja le, és inkább csak adja át magát a lustálkodásnak. Végül pedig a halak, egy vita felnyitja a szemét, a párjával nem pont ugyanúgy gondolkodnak egy bizonyos témáról. Amennyiben ez nem érinti a közös életüket, a közös terveiket, akkor legjobb, ha lemond arról, hogy változtatni akarjon rajta. Ez volt a napi horoszkóp rovat, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban. Would you like-

ha nincs kedvük főzni, vagy nem tudják, hogy mit főzzenek, akkor tartsanak velem, jön a menü ajánló a mai kirakatban. Kezdjük a Leszenyei Hubert panzióval, a mai ebéd savanyú zöldbableves kolbásszal, sertés húsleves, csirkemell brokkoli mártásban, rizssel, burgonya pénzecskével és salátával, sertés hús sajttal, tükörtojással, rizssel, burgonya rösztivel és salátával, burgonya főzelék fasírtal, rántott sajt hasámbal tartárral, rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Balasagyarmat. A mai ebéd a Schweik vendéglőben gulyásleves, csontleves, aranygaluska vaníliaöntettel, orli sertésztelet burgonya pürével és uborka salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: Kapka, Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Pénztáltanál? Akkor nagyon figyelj, nehogy, hogy lehúzzanak.
2: Gyere hát a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
1: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
1: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
1: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
1: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni.
3: Megéri hozzánk jönni.
2: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
4: A Balassagyarmati speciál óraékszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
2: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Reklámot hallottak.
6: Dél van.
5: Itt a Megafon.
7: A Megafon hírei következnek 2026. június 3-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
8: Hírek.
7: Mivel az elmúlt hetekben több olyan országos hír is megjelent, amely az önkormányzatokat és a polgármestereket érinti, Drékely Palánk első embere úgy döntött, fórumot szervez Nógrád vármegye település vezetőinek. Rigó Dávid a Megafonnak elmondta, jelenleg bizonytalanságban vannak a polgármesterek. Ennek az az oka, hogy a kormány nem ad kellő tájékoztatást azokról a jövőbeli tervekről, amelyek többek között a finanszírozási formákat, illetve a vezetők javadalmazását érintik. Hozzátette, a vármegye mind a 130 vezetőjét várja az információ. Találkozóra, ahol reményei szerint megoszthatják egymással ötleteiket, és akár egy közös javaslatcsomag is születhet, amelyet a szaktárcának továbbítanának. Rigó Dávidot, Drégei Palánk polgármesterét hallják.
9: Az elmúlt hetekben azért felröppentek az önkormányzatokat érintő hírek, információk az országos sajtóban is, és én úgy gondoltam, hogy próbáljuk meg ezt a több oldalról is hallható félinformációkat, negyed információkat összegyűjteni, közösen gondolkozni róla, beszélgetni, hogy egyáltalán mire is számíthatunk, mi az, ami valós lehet, mi az, ami nem. És igazából ennek apropójaként én terveztem itt a környék, tehát a térségünknek, a polgármesternek egy ilyen információs, informális fórumot szervezni. Úgy tervezem, hogy oda az összes polgármestert meghívom a vármegyénkből, és tényleg, hogy kinek milyen információ van, milyen aggályaik vannak, és igazából egy ilyen közös beszélgetés lenne, tehát itt semmi tényről nem tudunk nyilván beszélni, hiszen nincsenek meg a releváns információk róla, de legalább beszéljünk róla, mert most azt tapasztalom, hogy az elmúlt hetekben nem igazán van kommunikálva semmi felénk, és egymás között sem nagyon tudunk miről beszélni.
7: Salgó Tarjánban a Rákóczi út felújításához kapcsolódóan ideiglenesen megszűnt a Bem utca kereszteződésénél 33 parkoló. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan már megnyílt egy új zóna az autósok részére. Erről tájékoztatott közösségi oldalán Salgó Tarján polgármestere. Krejcsi Bálint elmondta, az öblös üveggyár tulajdonosa térítésmentesen biztosított egy területet, ahol szabályos parkolás esetén 50 gépjármű számára elegendő helyet alakítottak ki. Hozzátette, bár az úttörők útján a forgalmi rendje nem változott, vagyis továbbra is egyirányú, az autósok az üvegfúvó szobornál mindkét irányból meg tudják közelíteni a parkolót. A biztonság érdekében lámpatesteket is telepítettek, és térfigyelő kamerákkal látták el a területet. Krejcsi Bálintot, Salgó Tarján polgármesterét hallják.
10: A szép szabályosan parkolnak, akár 50 autó befogadására alkalmas területet alakítottunk ki. Megígértük, és meg is csináltuk. Köszönjük szépen az öblös üveggyár tulajdonosának, hogy térítés nélkül hozzájárult ahhoz, hogy hasznosítani tudjuk ezt a területet. Kérem, hogy figyeljünk oda, hogyan tudjuk megközelíteni ezt, mert ezt az üvegfúvók szobortól tudjuk. Az úttörők útja ugyan egyirányú, és továbbra is az marad, de az üvegfúvók szobornál a másik irányból is lehetséges a bejárás, így könnyedén megközelíthető és könnyedén elhagyható ez a parkoló terület. Kérem, hogy ne megszokásból vezessünk, Használjuk ki azt a lehetőséget, hogy a parkolóhoz könnyen be tudunk jutni, és onnan el is tudunk menni. A területen igyekeztünk világítást biztosítani, és a táblák sem véletlenek, kamerával megfigyelt területről van szó.
7: A közeli városi parkerdőben tartják a természetismeret órákat a balassagyarmati Szabó Lőrinc általános iskolában. Dombai Szilvia igazgatónő rádiónknak arról beszélt, a vakáció előtti utolsó napokat is kihasználják a pedagógusok, hogy olyan tartalmas időt töltsenek el a gyerekekkel együtt, amelynek során a tantermekből kilépve megismerik a tanulók a körülöttük lévő természetet, és elsajátítják többek között a konyhakerti munkákat, vagy éppen az állatvédelmet. Hozzátette, ezt a szemléletet erősíti az intézmény ökoiskola és örökös állatbarát iskola címe is. Dombai Szilviát, a balassagyarmati Szabó Lőrinc általános iskola igazgatónőjét hallják.
6: Tanulóinkat arra neveljük, hogy akár a természeti környezetet, akár az épített környezetet óvják, védjék, azzal harmóniában éljenek, illetve nagyon jónak és fontosnak tartottuk azt a hazai kezdeményezést, amely az ökoiskola programot elindította, hiszen ennek pontosan ez a cél, hogy megismertessük a tanulóinkat a természet, a környezet védelmével, illetve beillesszük a hétköznapjainkba is ennek a szemléletnek az oktatását. Éppen ezért ezzel tulajdonképpen párhuzamban állatbarát, örökös állatbarát iskola is vagyunk. Ezen belül a madárvédelem, a beporzók, a rovarok védelme is kiemelt terület.
7: Határozott figyelmeztetést tett közzé a közösségi médiában Sinkó Attila Nórát Kövesd polgármestere. A Széchenyke felé található árvíz csúcs csökkentő tározó jelenleg szigorúan tilos a horgászat. Tájékoztatása szerint a víztározó Nógrád Kövesd község önkormányzatának tulajdonában áll. Ugyanakkor egy olyan alhaszonbérleti szerződés él, amelynek megszüntetése a képviselőtestület döntése alapján folyamatban van. A fennálló jogi helyzet miatt a tavon semmilyen horgászati tevékenység nem engedélyezett. A Magyar Honvédség tűzszerészei biztonságosan elszállították azt a feltételezett világháborús robbanótestet, amely tegnap délelőtt került elő közműépítési munkálatok során Vácon, a balassagyarmati út 21 szám alatt, közölte a tűzszerészek ügyelete. A szakemberek megállapították, hogy az előkerült eszköz egy 10,5 cm-es kilőtt állapotú német repesz romboló gránát volt. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség a balassagyarmati út érintett szakaszát mintegy 200 méter hosszan lezárta, valamint kiürítette a környéket a lakosság biztonsága érdekében. Aranyérmet szerzett a Városi Sportegyesület dunakeszi atlétája Jaszevin Vitold a hétvégén megrendezett Diákolimpia országos döntőjében. A fiatal sportoló 54,57 századméteres eredménnyel nyerte meg a diszkoszvetést. Teljesítménye több mint 2 méterrel haladta meg az U18-as Európa-bajnokság kvalifikációs szintjét.
2: Időjárás.
7: Ma változóan felhős, borongós idő várható, többfelé megnövekszik a felhőzet és esőre, záporokra, helyenként hevesebb zivatarokra lehet számítani. A legmelegebb órákban 25 Celsius fok várható.
4: Közlekedés.
7: Trafipaxszal találkozhatnak ma a sofőrök Balassagyarmaton a Mártírok útján, Vácon a Kosti úton és Tahitót falu belterületén. Figyelmesen vezessenek!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
1: Nagyon szól.
8: Indul az újabb óra, ez a kirakat, Rédei Reni a mikrofonnál. A következő dal az óranyitós láger, egy könnyed, nyárias hangulatú magyar dal, amelynek dallama és szövege sokak számára lehet ismerős. Ha egy kis vidámságra és pozitív energiára vágynak, akkor maradjanak velem, mert most egy igazán fülbemászó szerzemény következik. Jön a Das Funktól a Te vagy a lány című dal, itt a Megafonban.

A következő meg a sláger a mai ünnepelteknek szól, a Klotildoknak, a Tildáknak, a Cecíliáknak és mindazoknak, akik ma születtek. A Klotild germán eredetű német névből származik, elemeinek jelentése dicsőséges vagy híres, illetve harc. A Tilda a Klotild és a Matild becéző rövidülése. A Cecília latin eredetű női név, a Cecilius római nemzetség névből származó férfi névnek a női párja. A név alapja egy vak jelentésű latin szó. Ők tehát a mai névnaposaink, sok boldogságot kívánok minden kedves ünnepeltnek!

Filmajánló rovattal megyünk tovább a kirakatban, hogyha egy megrendítő, igaz történeten alapuló filmet keresnek, amely egyszerre szól a túlélésről, az emberi kitartásról és a művészet erejéről, ajánlom a Zongorista című alkotást. A filmet Roman Polanski rendezte, főszerepében pedig a kiváló Adrien Brody látható. A történet a lengyel zsidó zongora művész Vladislav Spilman valós emlékirata alapján készült, és a II. Világháború idején megszállt Varsóban játszódik. Adrien Brody pályafutása egyik legemlékezetesebb teljesítményét nyújtja ebben a szerepben, amelyért elnyerte a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjat. A film emellett a legjobb rendezés és a legjobb adaptált forgatókönyv Oscar-díját is megkapta. A Zongorista nem csupán háborús dráma, hanem mélyen emberi történet a reményről, a méltóságról és a zene erejéről. Egyszer érdemes mindenkinek megnézni. Ez tehát Adrien Brodyval a Zongorista.

0: hírakat, egy kis könnyed kikapcsolódás minden egy helyen az éterben és online is, www.megafonfm.hu, most pedig hírek, időjárás és közlekedési infók jönnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Reklám. Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
4: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
5: Ha elesel, a lehetőség, hogy talpra áll.
4: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
6: Az enyém az erő!
7: Az univerzum védelmezői.
8: Milyen érzés nagy harcosnak lenni?
4: Piszak jó.
7: A mozikban.
9: Tessék, CH Klíma.
10: CH Klíma.
9: Igen, CH Klíma.
10: CH Klíma.
11: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu.

0: חולות. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
1: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta, a tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási! Az ára elképesztőek!
3: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól! Építkezzen stílusosan és megfizethető áron!
2: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell!
4: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
5: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
4: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
5: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
6: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautohaz.hu.
7: Reklámot hallottak.
8: 13 óra van.
7: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Molnár Róbert.
10: Hírek.
9: A közeli városi parkerdőben tartják a természetismeret órákat a balassagyarmati Szabó Lőrinc általános iskolában. Dombai Szilvia igazgatónő rádiónknak arról beszélt, a vakáció előtti utolsó napokat is kihasználják a pedagógusok, hogy olyan tartalmas időt töltsenek el a gyerekekkel együtt, amelynek során a tantermekből kilépve megismerik a tanulók a körülöttük lévő természetet, és elsajátítják többek között a konyhakerti munkákat, vagy éppen az állatvédelmet. Hozzátette, ezt a szemléletet erősíti az intézmény Ökóiskola és Örökös Állatbarát iskola címe is. Aranyérmet szerzett a Városi Sportegyesület Dunakeszi atlétája Jaszevén Vitold a hétvégén megrendezett Diákolimpia országos döntőjében. A fiatal sportoló 54,57 századméteres eredménnyel nyerte meg a diszkoszvetést. Teljesítménye több mint 2 méterrel haladta meg az U18-as Európa bajnokság kvalifikációs szintjét. Rekordmennyiségű 522 kg Dél-Amerikából származó Németországon keresztül Magyarországra érkezett kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akció keretében tavaly ősszel. Számolt be tegnapi sajtótájékoztatóján a rendőrség. A lefoglalt kábítószer fekete piaci értéke eléri a 15 milliárd forintot. A kokaint banánszállítmány közé rejtették. A rokományt tavaly adták fel Ecuadorban. A magyar szerveket a francia vámhatóság értesítette 2025 novemberében arról, hogy Magyarországra tart egy olyan konténer szállítmány, amelybe kábítószert rejtettek. Bár a röntgenes átvizsgálások semmilyen gyanúra utaló jelet nem mutattak, a magyar nyomozók nem adták fel, és a csepeli kikötőben 7000 banános dobozt átvizsgálva végül megtalálták a 438 darab fóliába csomagolt kokain tömböt. Angol kutatók kidolgoztak egy olyan párnahúzatot, amely rezgéssel jelez, ha valami baj van. Olvasható a HVG cikkében. Az okos textilbe pár milliméteres rezgőegységeket helyeztek el, amelyek egy mikrovezérlőn keresztül csatlakoznak az okostelefonhoz, az utóbbi pedig vezeték nélkül kerül kapcsolatba a háztartási riasztókkal. Különböző impulzusok programozhatók, a tűzjelzők, a betörésjelzők és a telefonhívások megkülönböztetésére, így a felhasználó már felébredéskor tudja, milyen helyzettel áll szemben. A fejlesztés többek között a hallássérültek számára jelenthet nagy segítséget. Fiúként tekint magára Jennifer Lopez gyermeke, írta meg a Blick. A 18 éves M mostantól az Oscar nevet használja. A most érettségiző fiatal kamaszkorától nem binárisként határozza meg magát, vagyis olyan személyként, aki egyik hagyományos nemi kategóriába sem sorolja magát. A fiatal a közösségi médiában megjelent iskolai ballagási posztban már Oscar Munitzként szerepelt. A popdíva nyilvánosan még nem kommentált a gyermeke döntését. Madonna a napokban egy videóban elárulta, legemlékezetesebb intim együttléte John F. Kennedyvel volt. Az akkori amerikai elnök fiával az énekesnő még a 80-as években került közel. Az akkori beszámolók szerint a románc nem tartott sokáig.
3: Időjárás.
9: Ma változóan felhős, borongós idő várható, többfelé megnövekszik a felhőzet és esőre, záporokra, helyenként hevesebb zivatarokra lehet számítani. A legmelegebb órákban 25 Celsius fok várható.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
7: Közlekedés.
9: Trafipaxsal találkozhatnak ma a sofőrök Balassagyarmaton a Mártírok útján, Vácon a Kosti úton és Tahitót falu belterületén. Figyelmesen vezessenek!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
2: Nagyot szól.
8: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez továbbra is a kirakat, a hírek után pörögnek tovább a slágerek. Most egy olyan dal következik, amely már évtizedek óta képes mosolyt csalni a hallgatók arcára, lendületes ritmus, ragadós dallam és hamisíthatatlan jókedv. Mindez egy klasszikus slágerben. Ha szükségük van egy kis energiára és pozitív hangulatra, akkor a következő szám garantáltan megadja. Ez nem más, mint az I'm So Excited a Pointer Sisters előadásában itt a Megafonban.

Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, a kirakatban jön a könyvajánló rovat, benne pedig Emera Mayer könyve, a bél-agy kapcsolata, vagy a testünkön belüli rejtett kommunikáció hatása hangulatunkra, döntéseinkre és egészségi állapotunkra. Ha valaha előfordult már velünk, hogy a félelemtől vagy az idegességtől összeszorult a gyomrunk, vagy hogy a stressz hatására hasmenést tört ránk, nem bírtunk enni, vagy éppen a szokásosnál jóval többet ettünk, hogy egy égbe kiáltó igazságtalanság láttán szabályosan émelyegni kezdtünk, akkor személyes tapasztalatunk is van arról, hogy az agyunk és az emésztő rendszerünk szoros kapcsolatban áll egymással, és a kettő között élénk kommunikáció zajlik. Dr. Emera Mayer a bél-agy kommunikáció világhírű kutatója, ebben a könyvében laikusok számára is izgalmasan és érthetően mutat be egy fejlődő tudományterületet, beavatva abba, hogy miként javíthatjuk közérzetünket, enyhítve a hangulatingadozásokat, a szorongást, a depressziót és a fáradtságot, hogyan egyensúlyozhatjuk ki a mikrobiomot fermentált ételek és probiotikumok fogyasztásával, bőjtöléssel, illetve a cukor és a feldolgozott ételek mellőzésével, hogyan előzhetjük meg és gyógyíthatjuk meg az emésztőrendszeri rendellenességeket. Ezekről és még számos más érdekességről is szó esik ebben a kötetben, érdemes beszerezni Emera Mayertől a Bél-agy kapcsolat című könyvét.

0: telefon is tendöntöttek. Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól.

érdemes moziba menni és jó filmeket nézni. A Balassa a Gyarmati Madács mozi ajánlójával folytatjuk a kirakatot. A mai napon érdemes megnézni a Varázslatos titokfát 2-től és 4-től. Megnézhetik a Mandalóri és Grogu című filmet is 3:30-tól és 3:45-tól. 3:45-tól 3D-ben. Megszállottság 2-től és 8-tól. Silent Hill a visszatérés 2 órától. Backrooms hátsó szobák 4-től és 8-tól. Van, aki kopaszon szereti egy francia vígjáték 4-től. Birka krimi 6 órától. Szintén 6-tól a T-boly otthona. Illetve szintén 6-tól Vadászidény második rész. Este 8-kor pedig megnézhetik a Dermesztőkort, valamint a Michael című életrajzi filmet. Érdemes megnézni, nagyon-nagyon jó film. Ez volt a mai mozi ajánló, most pedig pörögnek tovább a Megaslágerek.

Kis a brigádom, mikor az este jön? Üvöltő farkasok a hegytetőn. A bugi már a lábam van megint. Fogadjunk egy reggelre, elhagyom a jackim.

0: kirakat a műsor, amiben minden benne van, egy kis világ a mindennapokból, receptek, horoszkóp, filmek, könyvek, életmód és utazás, itt és az interneten is, megafonfm.hu, a folytatásban pedig hírek, időjárás és közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
5: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
6: Ha elesel, az lehetőség, hogy talpra áll.
5: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
7: Az enyém a
8: az univerzum védelmezői.
9: Milyen érzés nagy harcosnak lenni?
5: Piszak jó.
8: A mozikban.
10: Minden hónapban óriási akciók a

0: Erika, Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat, sima vagy graham bagetben, roppanós virslivel vagy grillkolbásszal. OMV töltőállomás, Balassagyarmaton, a kórház mellett.
2: Reklámot hallottak.
3: 14 óra van.
2: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
4: Uniós forrásokból lecserélik a HÉV flottát, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid internetes bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy pénteken megállapodás született az Európai Bizottsággal. Sikerült 16,4 milliárd euró forrást hazahozni, ami azt jelenti, hogy a következő időszakban majdnem 6000 milliárd forintot fordíthat a kormány az ország fejlesztésére, és ennek jelentős része jut majd közlekedési, valamint lakhatási projektekre. A megállapodás értelmében 42 új korszerű 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak, azaz a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei HÉV vonalán is lecserélik a jelenlegi 45-60 éves kocsikat. Az ehhez szükséges közbeszerzést még az idén kiírják, az első szerelvények pedig már 2029-re megérkezhetnek. Rekordmennyiségű 522 kg Dél-Amerikából származó Németországon keresztül Magyarországra érkezett kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akció keretében tavaly ősszel. Számolt be tegnapi sajtótájékoztatóján a rendőrség. A lefoglalt kábítószer fekete piaci értéke eléri a 15 milliárd forintot. A kokaint banánszállítmány közé rejtették. A rokományt tavaly adták fel Ecuadorban. A magyar szerveket a francia vámhatóság értesítette 2025 novemberében arról, hogy Magyarországra tart egy olyan konténer szállítmány, amelybe kábítószert rejtettek. Bár a röntgenes átvizsgálások semmilyen gyanúra utaló jelet nem mutattak, a magyar nyomozók nem adták fel, és a csepeli kikötőben 7000 banános dobozt átvizsgálva végül megtalálták a 438 darab fóliába csomagolt kokain tömböt. Szlovákiában az élelmiszereken és a mindennapos bevásárláson is kénytelen spórolni a lakosság 40,8%-a. Még többen a ruházkodással és a nyaralással kapcsolatos kiadásokat kénytelenek visszafogni. Derül ki egy friss felmérésből, amelyet a felvidék.ma hírportál szemlézett. A megkérdezettek 37%-a idén már egyáltalán nem jár vendéglőhelyre, gyors étterembe és nem hozat ételt. A válaszadók 32%-a lemondott a nyaralásról és az ajándékvásárlásról, még 31,5%-uk egy kávéra sem ül be sehova, és minden más hasonló apró örömről is lemondott. Fiúként tekint magára Jennifer Lopez gyermeke, írta meg a Blick. A 18 éves M mostantól az Oscar nevet használja. A most érettségiző fiatal kamaszkorától nem binárisként határozza meg magát, vagyis olyan személyként, aki egyik hagyományos nemi kategóriába sem sorolja magát. A fiatal a közösségi médiában megjelent iskolai ballagási posztban már Oscar Munitzként szerepelt. A popdíva nyilvánosan még nem kommentált a gyermeke döntését.
3: Időjárás.
4: Ma változóan felhős, borongós idő várható, többfelé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, helyenként hevesebb zivatarokra lehet számítani. A legmelegebb órákban 25 Celsius fok várható.
1: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
2: Közlekedés.
4: Trafipaxsal találkozhatnak ma a sofőrök Balassagyarmaton, a Mártírok útján, Vácon a Kosti úton és Tahitót falu belterületén. Figyelmesen vezessenek.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
1: Nagyot szól.
3: Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Rédei Reni a mikrofonnál, ez itt továbbra is a kirakat, a következő dal pedig azoknak szól, akik mernek önmaguk lenni és nem félnek kilógni a sorból. Pink egyik legnagyobb slágere a különbözőség, az önelfogadás és az élet ünneplésének himnusza lett, energikus, lendületes és tele van pozitív üzenettel. Emeljük magasba képzeletbeli poharunkat és énekeljük együtt a következő dalt. Jön Pink és a Raise Your Glass itt a Megafonban.

nyári bőrvédelem a mai életmód rovatban, ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van. Rétei Reni a mikrofonnál. Beköszöntött a nyár, június van, egyre több időt töltünk a szabadban, azonban a napsütés nem csak kellemes, hanem veszélyeket is rejthet magában. A megfelelő bőrvédelem ilyenkor különösen fontos, hiszen az erős UV-sugárzás nem csak leégést okozhat, hanem hosszú távon felgyorsíthatja a bőr öregedését, sőt növelheti egyes bőrbetegségek kialakulásának kockázatát is. A szakemberek azt javasolják, hogy már a reggeli órákban használjunk legalább 30-as, de inkább 50-es faktorszámú fényvédőt. Fontos tudni, hogy a naptej nem csak a strandon szükséges. Egy városi séta, kertészkedés vagy akár az autóvezetés során is érhet bennünket jelentős UV-sugárzás. A fényvédőt érdemes 2 óránként újra kenni, különösen akkor, ha izzadunk vagy víz közelében tartózkodunk. Emellett ne feledkezzünk meg a kalapról, a napszemüvegről és a könnyű, világos ruházatról sem, amelyek további védelmet nyújthatnak a napsugarak ellen. A nyári bőrápolás első lépése tehát a megelőzés. Ha odafigyelünk bőrünk védelmére, sok kellemetlenséget előzhetünk meg. Hamarosan folytatjuk tovább a nyári bőrvédelemmel, előtte zenélünk.

szomagos slágerek között folytatjuk tovább az életmód rovatot a nyári bőrvédelemmel. A nyári bőrvédelem nem ér véget a fényvédő használatával. A nagy melegben bőrünk fokozottan veszít nedvességtartalmából, ezért különösen fontos a megfelelő folyadékbevitel. A napi 2-3 liter víz elfogyasztása nem csak a szervezetünket, hanem bőrünk állapotát is segít megőrizni. Napozás után érdemes hidratáló vagy nyugtató hatású készítményeket használni, az aloe verát tartalmazó termékek például kellemesen hűsítik és regenerálják a nap által igénybe vett bőrt. A túlforró zuhanyt ilyenkor célszerű kerülni, mert tovább száríthatja a bőrt. És arra is figyeljünk, hogy a déli órákban általában 11 és 15 óra között lehetőség szerint kerüljük a közvetlen napfényt, ilyenkor ugyanis a legerősebb az UV-sugárzás, így a leégés veszélye is nagyobb. A nyár a feltöltődés, a kikapcsolódás időszaka. Ha azonban tudatosan gondoskodunk bőrünk védelméről, nem csak egészségünket óvhatjuk meg, hanem hosszú távon bőrünk szépségét és rugalmasságát is megőrizhetjük. Kellemes nyarat kívánok mindenkinek, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.

0: Minden idők legnagyobb slágerei nem sokára pörögnek tovább a Megafonban. Ez itt továbbra is a Kirakat, jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
4: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
5: A Balassagyarmati Speciál Óra X-erben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
4: Speciál Óra X-er Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
2: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
2: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
6: Hasúlyok Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről. A Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök tegnap Budapesten. Hozzátette, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására. Ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. Magyar Péter azt is mondta, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezi miniszterelnök. A közvetlen elnök választás lehetőségét felvető kérdésre úgy válaszolt, mindenképpen erősíteni a részvételiséget a köztársasági elnök kiválasztásánál is. A közmédia érdeklődésére elmondta, a köztársasági elnök leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál. Uniós forrásokból lecserélik a HÉV flottát, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid internetes bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy pénteken megállapodás született az Európai Bizottsággal. Sikerült 16,4 milliárd euró forrást hazahozni, ami azt jelenti, hogy a következő időszakban majdnem 6000 milliárd forintot fordíthat a kormány az ország fejlesztésére, és ennek jelentős része jut majd közlekedési, valamint lakhatási projektekre. A megállapodás értelmében 42 új, korszerű 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak, azaz a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei HÉV vonalán is lecserélik a jelenlegi 45-60 éves kocsikat. Az ehhez szükséges közbeszerzést még az idén kiírják, az első szerelvények pedig már 2029-re megérkezhetnek. 2 év próbaidőre bocsátotta a bíróság azt a 18 éves fiatalt, aki még 12 évesen lépett kapcsolatba egy az Iszlám Államhoz kötődő pakisztáni férfival, majd a terrorszervezet propagandáját terjesztette. A tinédzser az egyik közösségi média felületen létrehozott egy bárki által hozzáférhető szervert, amelynek segítségével az iszlám vallást népszerűsítette. Pár nappal később egy csetszobában vallási, harci énekeket osztott meg, később pedig az Iszlám Állam egyik propaganda kiadványának szó szerint fordítását is feltöltötte a szerverre. A fiatal fiú beismerte a bűncselekményt, és a tárgyaláshoz való jogáról lemondott. Madonna a napokban egy videóban elárulta, legemlékezetesebb intim együttléte John F. Kennedyvel volt. Az akkori amerikai elnök fiával az énekesnő még a 80-as években került közel. Az akkori beszámolók szerint a románc nem tartott sokáig.
3: Időjárás.
6: Ma változóan felhős, borongós idő várható, többfelé megnövekszik a felhőzet és esőre, záporokra, helyenként hevesebb zivatarokra lehet számítani. A legmelegebb órákban 25 Celsius fok várható.
5: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
2: nyekiautóház.hu. Közlekedés.
6: Trafipaxszal találkozhatnak ma a sofőrök Balassagyarmaton a Mártírok útján, Vácon a Kosti úton és Tahitót falu belterületén. Figyelmesen vezessenek!
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
1: nagyot szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a Kirakat, indul az újabb óra. A következő dal egy igazi modern pop hangulatú felvétel, amely a szabadság, a nyár és a gondtalan pillanatok érzését idézi meg. Könnyed dallam, friss hangzás és egy kis kaliforniai életérzés. Ez jellemzi a most következő számot, ha egy kis napfényt és jó kedvet szeretnének vinni a napjukba, akkor tartsanak velem, érkezik már is Kim Petras előadásában a Malibu itt a Megafonban.

utazunk egy picit gondolatban, Csehországban járunk, Pilsen, Csehország negyedik legnagyobb városa, 1295-ben alapította második Vencel király. A 19. század ipari fejlődése a második legnagyobb városra tette Prága után, és a mai napig itt működik a hazánkban is ismert Skoda több gyáregysége. A sörbarátok pedig természetesen egy 1842-ben több sörfőző összefogásával, egy bajormester irányításával megalapított sörmárkáról ismerhetik. A gótikus reneszánsz és barokk belváros kiemelkedő látnivalója a Szent Bertalan székesegyház, illetve több kisebb-nagyobb városi palota, az egyik legnagyobb európai pincerendszer és kontinensünk második legnagyobb zsinagógája. 1840-ben az elkülönült sörfőzők egyesültek és modern sörgyárat alapítottak. A gyárnak fennmaradtak különösen díszes kapuzata. Hogyha Pilsenben járnak, akkor ezt is nézzék meg, illetve kóstolják meg a finom söröket.

Kirakat a műsor, amiben minden benne van, folytatjuk tovább napi nagyvilág rovatunkat, és ha már Csehországban járunk, akkor folytassuk tovább a kalandozásainkat Karlovy Varyban, Karlovy Vary városnézéshez. Az év bármely időszakában sort lehet keríteni, talán a tavasz vagy az ősz a legszebb évszak, de nyáron és még novemberben vagy télen is érdemes ellátogatni Karlovy Varyba, mert ekkor vannak a legkevesebben. Csehország legnagyobb gyógyfürdő helye az ország északnyugati részén, ahol a melegvízű Tepla folyó az Eger folyóba ömlik, a hegységek pedig körülveszik, nagyon gyönyörű az Érchegység, a Császárerdő, illetve a Dupai hegység. Minden oldalról erdők védik. Karlovy Varyt évente 70 országból 2 millió turista keresi fel. A gyógyvizes ivókúrák, a jódos kénes vizek sokszor kifejezetten hasznosak lehetnek, de azért vannak olyan esetek,

ilyenkor kerülendő az alkalmazások utána kell járni. Ezért is van, hogy az idejáró gyógyulni vágyóknak szigorúan orvos írja elő, melyik forrásból mikor és mennyit szabad inni. Nagyon híresek a kolonádok is, magyarra lefordítva oszlopcsarnokok, fedett termek, amelynek mennyezete oszlopokon nyugszik. Ezeknek az oszlopcsarnokoknak a célja, hogy a Karlovy-Variban élők, illetve a Karlovy-Variba érkező gyógyulni vágyó turisták kényelmes körülmények között tudjanak vizet kóstolni a gyógyvíz forrásokból. Szóval, hogyha ott járnak, Csehországban, Prágában vagy Pilsenben, akkor keressék fel Karlovy-Varit is. He

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: Délután 4 óra van, a Mega slágerek pörögnek tovább éjjel-nappal itt a Megafonban, a Kirakatnak viszont vége, már a holnap ismét várom Önöket 10 órától. További kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Rédei Renit hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
5: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
6: Ha elesel, a lehetőség, hogy talpra áll.
5: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
7: Az enyém az erő!
8: Az univerzum védelmezői.
9: Milyen érzés nagy harcosnak lenni?
5: Piszak jó.
8: A mozikban.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Pénztáltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
10: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
3: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
10: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
3: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
10: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
3: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
10: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
3: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
10: Megéri hozzánk jönni.
11: Tessék, CH Klíma.
12: CH Klíma.
11: Igen, CH Klíma.
12: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu.

0: חולות. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
1: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási! Az árak elképesztőek!
3: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, famintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól! Építkezzen stílusosan és megfizethető áron!
2: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell!
4: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
5: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
4: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
5: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
6: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Nyekiautóház.hu.
7: Reklámot hallottak.
8: 16 óra van.
7: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Molnár Róbert.
10: Hírek.
9: Solgó Tarjában a Rákóczi út felújításához kapcsolódóan ideiglenesen megszűnt a Bem utca kereszteződésénél 33 parkoló. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan már megnyílt egy új zóna az autósok részére. Erről tájékoztatott közösségi oldalán Solgó Tarján polgármestere. Krejcsi Bálint elmondta, az öblös üveggyár tulajdonosa térítésmentesen biztosított egy területet, ahol szabályos parkolás esetén 50 gépjármű számára elegendő helyet alakítottak ki. Hozzátette, bár az úttörők útjának forgalma ami rendje nem változott, vagyis továbbra is egyirányú, az autósok az üvegfúvó szobornál mindkét irányból meg tudják közelíteni a parkolót. A biztonság érdekében lámpatesteket is telepítettek, és térfigyelő kamerákkal látták el a területet. Határozott figyelmeztetést tett közzé a közösségi médiában Sinkó Attila Nógrád Kövesd polgármestere. A Szélcsénke felé található árvíz csúcs csökkentő tározó jelenleg szigorúan tilos a horgászat. Tájékoztatása szerint a víztározó Nógrád Kövesd község önkormányzatának tulajdonában áll. Ugyanakkor egy olyan alhaszonbérleti szerződés él, amelynek megszüntetése a képviselőtestület döntése alapján folyamatban van. A fennálló jogi helyzet miatt a tavon semmilyen horgászati tevékenység nem engedélyezett. A Magyar Honvédség tűzszerészei biztonságosan elszállították azt a feltételezett világháborús robbanótestet, amely tegnap délelőtt került elő közműépítési munkálatok során Vácon, a Balassagyarmati út 21 szám alatt, közölte a tűzszerészek ügyelete. A szakemberek megállapították, hogy az előkerült eszköz egy 10,5 cm-es kilőtt állapotú német repesz romboló gránát volt. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség a Balassagyarmati út érintett szakaszát mintegy 200 méter hosszan lezárta, valamint kiürítette a környéket a lakosság biztonsága érdekében. Uniós forrásokból lecserélik a HÉV flottát, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid internetes bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy pénteken megállapodás született az Európai Bizottsággal. Sikerült 16,4 milliárd euró forrást hazahozni, ami azt jelenti, hogy a következő időszakban majdnem 6000 milliárd forintot fordíthat a kormány az ország fejlesztésére, és ennek jelentős része jut majd közlekedési, valamint lakhatási projektekre. A megállapodás értelmében 42 új, korszerű 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak, azaz a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei HÉV vonalán is lecserélik a jelenlegi 45-60 éves kocsikat. Az ehhez szükséges közbeszerzést még az idén kiírják, az első szerelvények pedig már 2029-re megérkezhetnek. Új globális díjjal jutalmazza az Amerikai Filmakadémia a mozis élmény hagyományát világszerte a legjobban képviselő filmszínházakat. Közleményük szerint azt szeretnék, hogy elismerjék a világ legkiemelkedőbb moziait, amelyek kivételes élményt nyújtanak a közönségnek, ápolják a filmtörténetet és kulturális központként is szolgálnak közösségükben. A Filmakadémia 2027-ben ünnepli alapítása 100. évfordulóját, és ehhez időzítve az év tavaszán választják ki első ízben a világ 50 legjobb moziát. A listán 25 amerikai és 25 nemzetközi mozi fog szerepelni.
7: Melegben hideg, hidegben meleg.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
7: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
9: Ma változóan felhős, borongós idő várható, többfelé megnövekszik a felhőzet és esőre, záporokra, helyenként hevesebb zivatarokra lehet számítani. A legmelegebb órákban 25 Celsius fok várható.
7: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
8: Nyékiautóház.hu.
7: Közlekedés.
9: Trafipaxszal találkozhatnak ma a sofőrök Balassagyarmaton, a Mártírok útján, Vácon a Kosti úton és Tahitót falu belterületén. Figyelmesen vezessenek.
7: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
0: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei. Don't show up, don't come out.

0: you.
1: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
1: Mivel az elmúlt hetekben több olyan országos hír is megjelent, amely az önkormányzatokat és a polgármestereket érinti, Drékely Palánk első embere úgy döntött, fórumot szervez Nógrád vármegye település vezetőinek. Rigó Dávid a Megafonnak elmondta, jelenleg bizonytalanságban vannak a polgármesterek. Ennek az az oka, hogy a kormány nem ad kellő tájékoztatást azokról a jövőbeli tervekről, amelyek többek között a finanszírozási formákat, illetve a vezetők javadalmazását érintik. Hozzátette, a vármegye mind a 130 vezetőjét várja az információt. Találkozóra, ahol reményei szerint megoszthatják egymással ötleteiket, és akár egy közös javaslatcsomag is születhet, amelyet a szaktárcának továbbítanának. A közeli városi parkerdőben tartják a természetismeret órákat a balassagyarmati Szabó Lőrinc általános iskolában. Dombai Szilvia igazgatónő rádiónknak arról beszélt, a vakáció előtti utolsó napokat is kihasználják a pedagógusok, hogy olyan tartalmas időt töltsenek el a gyerekekkel együtt, amelynek során a tantermekből kilépve megismerik a tanulók a körülöttük lévő természetet, és elsajátítják többek között a konyhakerti munkákat, vagy éppen az állatvédelmet. Hozzátette, ezt a szemléletet erősíti az intézmény ökoiskola és örökös állatbarát iskola címe is. A Magyar Honvédség tűzszerészei biztonságosan elszállították azt a feltételezett világháborús robbanótestet, amely tegnap délelőtt került elő közműépítési munkálatok során Vácon, a balassagyarmati út 21 szám alatt, közölte a tűzszerészek ügyelete. A szakemberek megállapították, hogy az előkerült eszköz egy 10,5 cm-es kilőtt állapotú német repesz romboló gránát volt. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség a balassagyarmati út érintett szakaszát mintegy 200 méter hosszan lezárta, amit kiürítette a környéket a lakosság biztonsága érdekében. Hasúlyok Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök tegnap Budapesten. Hozzátette, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására. Ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. Magyar Péter azt is mondta, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezi miniszterelnök. A közvetlen elnök választás lehetőségét felvető kérdésre úgy válaszolt, mindenképpen erősíteni a részvételiséget a köztársasági elnök kiválasztásánál is. A közmédia érdeklődésére elmondta, a köztársasági elnök leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál.
3: Közlekedés.
1: Trafipaxsal találkozhatnak ma a sofőrök Balassagyarmaton a Mártírok útján, Vácon a Kosdi úton és Tahitót falu belterületén. Figyelmesen vezessenek!
3: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.
4: Nagyon szól.

0: Reklám.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
4: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
5: Ha elesel, a lehetőség, hogy talpra áll.
4: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
6: Az enyém az erő!
7: Az univerzum védelmezői.
8: Milyen érzés nagy harcosnak lenni?
4: Piszak jó.
7: A mozikban.
9: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
1: A Balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
9: Speciál óraikszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
0: Reklámot hallottak.
10: 17 óra van.
0: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Molnár Róbert.
12: Hírek.
11: Mivel az elmúlt hetekben több olyan országos hír is megjelent, amely az önkormányzatokat és a polgármestereket érinti, Drékely Palánk első embere úgy döntött, fórumot szervez Nógrád vármegye település vezetőinek. Rigó Dávid a Megafonnak elmondta, jelenleg bizonytalanságban vannak a polgármesterek. Ennek az az oka, hogy a kormány nem ad kellő tájékoztatást azokról a jövőbeli tervekről, amelyek többek között a finanszírozási formákat, illetve a vezetők javadalmazását érintik. Hozzátette, a vármegye mind a 130 vezetőjét várja az információt. Formális találkozóra, ahol reményei szerint megoszthatják egymással ötleteiket, és akár egy közös javaslatcsomag is születhet, amelyet a szaktárcának továbbítanának. A közeli városi parkerdőben tartják a természetismeret órákat a balassagyarmati Szabó Lőrinc általános iskolában. Dombai Szilvia igazgatónő rádiónknak arról beszélt, a vakáció előtti utolsó napokat is kihasználják a pedagógusok, hogy olyan tartalmas időt töltsenek el a gyerekekkel együtt, amelynek során a tantermekből kilépve megismerik a tanulók a körülöttük lévő természetet, és elsajátítják többek között a konyhakerti munkákat, vagy éppen az állatvédelmet. Hozzátette, ezt a szemléletet erősíti az intézmény ökoiskola és örökös állatbarát iskola címe is. A Magyar Honvédség tűzszerészei biztonságosan elszállították azt a feltételezett világháborús robbanótestet, amely tegnap délelőtt került elő közműépítési munkálatok során Vácon, a Balassagyarmati út 21 szám alatt, közölte a tűzszerészek ügyelete. A szakemberek megállapították, hogy az előkerült eszköz egy 10,5 cm-es kilőtt állapotú német repesz romboló gránát volt. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség a Balassagyarmati út érintett szakaszát mintegy 200 méter hosszan lezárta, valamint kiürítette a környéket a lakosság biztonsága érdekében. Hasúlyok Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök tegnap Budapesten. Hozzátette, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására. Ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. Magyar Péter azt is mondta, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezi miniszterelnök. A közvetlen elnök választás lehetőségét felvető kérdésre úgy válaszolt, mindenképpen erősíteni a részvételiséget a köztársasági elnök kiválasztásánál is. A közmédia érdeklődésére elmondta, a köztársasági elnök leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál.
0: Közlekedés.
11: Trafipaxszal találkozhatnak ma a sofőrök Balassagyarmaton a Mártírok útján, Vácon a Kosdi úton és Tahitót falu belterületén. Figyelmesen vezessenek!
0: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
13: mega jó hangulatban.
10: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
4: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
5: Ha elesel, a lehetőség, hogy talpra áll.
4: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
6: Az enyém az erő!
7: Az univerzum védelmezői.
8: Milyen érzés nagy harcosnak lenni.
4: Piszak jó.
7: A mozikban.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
9: Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham bagetben, roppanós virslivel vagy grillkolbásszal. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
10: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
11: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
10: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
11: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a Dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
12: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Nyékiautóház.hu.
13: Reklámot hallottak.
14: 18 óra van.
13: Itt a Megafon.
15: A Megafon hírei következnek 2026. június 3-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
14: Hírek.
15: Mivel az elmúlt hetekben több olyan országos hír is megjelent, amely az önkormányzatokat és a polgármestereket érinti, Drékely Palánk első embere úgy döntött, fórumot szervez Nógrád vármegye település vezetőinek. Rigó Dávid a Megafonnak elmondta, jelenleg bizonytalanságban vannak a polgármesterek. Ennek az az oka, hogy a kormány nem ad kellő tájékoztatást azokról a jövőbeli tervekről, amelyek többek között a finanszírozási formákat, illetve a vezetők javadalmazását érintik. Hozzátette, a vármegye mind a 130 vezetőjét várja az információ. Találkozóra, ahol reményei szerint megoszthatják egymással ötleteiket, és akár egy közös javaslatcsomag is születhet, amelyet a szaktárcának továbbítanának. Rigó Dávidot, Drégei Palánk polgármesterét hallják.
16: Az elmúlt hetekben azért felröppentek az önkormányzatokat érintő hírek, információk az országos sajtóban is, és én úgy gondoltam, hogy próbáljuk meg ezt a több oldalról is hallható félinformációkat, negyed információkat összegyűjteni, közösen gondolkozni róla, beszélgetni, hogy egyáltalán mire is számíthatunk, mi az, ami valós lehet, mi az, ami nem. És igazából ennek apropójaként én terveztem itt a környék, tehát a térségünknek, a polgármesternek egy ilyen információs, informális fórumot szervezni. Úgy tervezem, hogy oda az összes polgármestert meghívom a vármegyénkből, és tényleg, hogy kinek milyen információ van, milyen aggályaik vannak, és igazából egy ilyen közös beszélgetés lenne, tehát itt semmi tényről nem tudunk nyilván beszélni, hiszen nincsenek meg a releváns információinkról, de legalább beszéljünk róla, mert most azt tapasztalom, hogy az elmúlt hetekben nem igazán van kommunikálva semmi felénk, és egymás között sem nagyon tudunk miről beszélni.
15: Salgó Tarjában a Rákóczi út felújításához kapcsolódóan ideiglenesen megszűnt a Bem utca kereszteződésénél 33 parkoló, ugyanakkor ezzel párhuzamosan már megnyílt egy új zóna az autósok részére. Erről tájékoztatott közösségi oldalán Salgó Tarján polgármestere. Krejcsi Bálint elmondta, az öblös üveggyár tulajdonosa térítésmentesen biztosított egy területet, ahol szabályos parkolás esetén 50 gépjármű számára elegendő helyet alakítottak ki. Hozzátette, bár az úttörők útján a forgalmi rendje nem változott, vagyis továbbra is egyirányú, az autósok az üvegfúvó szobornál mindkét irányból meg tudják közelíteni a parkolót. A biztonság érdekében lámpatesteket is telepítettek, és térfigyelő kamerákkal látták el a területet. Krejcsi Bálintot, Salgó Tarján polgármesterét hallják.
17: A szép szabályosan parkolnak, akár 50 autó befogadására alkalmas területet alakítottunk ki. Megígértük, és meg is csináltuk. Köszönjük szépen az Öblös Üveggyár tulajdonosának, hogy térítés nélkül hozzájárult ahhoz, hogy hasznosítani tudjuk ezt a területet. Kérem, hogy figyeljünk oda, hogyan tudjuk megközelíteni ezt, mert ezt az üvegfúvók szobortól tudjuk. Az úttörők útja ugyan egyirányú, és továbbra is az marad, de az üvegfúvók szobornál a másik irányból is lehetséges a bejárás, így könnyedén megközelíthető és könnyedén elhagyható ez a parkolóterület. Kérem, hogy ne megszokásból vezessünk, használjuk ki azt a lehetőséget, hogy a parkolóhoz könnyen be tudunk jutni, és onnan el is tudunk menni. A területen igyekeztünk világítást biztosítani, és a táblák sem véletlenek, kamerával megfigyelt területről van szó.
15: A közeli városi parkerdőben tartják a természetismeret órákat a balassagyarmati Szabó Lőrinc általános iskolában. Dombai Szilvia igazgatónő rádiónknak arról beszélt, a vakáció előtti utolsó napokat is kihasználják a pedagógusok, hogy olyan tartalmas időt töltsenek el a gyerekekkel együtt, amelynek során a tantermekből kilépve megismerik a tanulók a körülöttük lévő természetet, és elsajátítják többek között a konyhakerti munkákat, vagy éppen az állatvédelmet. Hozzátette, ezt a szemléletet erősíti az intézmény Ökóiskola és Örökös Állatbarát iskola címe is. Dombai Szilviát, a balassagyarmati Szabó Lőrinc általános iskola igazgatónőjét hallják.
0: Tanulóinkat arra neveljük, hogy akár a természeti környezetet, akár az épített környezetet óvják, védjék, azzal harmóniában éljenek, illetve nagyon jónak és fontosnak tartottuk azt a hazai kezdeményezést, amely az Ökóiskola programot elindította, hiszen ennek pontosan ez a cél, hogy megismertessük a tanulóinkat a természet, a környezet védelmével, illetve beillesszük a hétköznapjainkba is ennek a szemléletnek az oktatását. Éppen ezért ezzel tulajdonképpen párhuzamban állatbarát, örökös állatbarát iskola is vagyunk. Ezen belül a madárvédelem, a beporzók, a rovarok védelme is kiemelt terület.
15: Határozott figyelmeztetést tett közzé a közösségi médiában Sinkó Attila Nórát Kövesd polgármestere. A Széchenyke felé található árvíz csúcs csökkentő tározó jelenleg szigorúan tilos a horgászat. Tájékoztatása szerint a víztározó Nógrád Kövesd község önkormányzatának tulajdonában áll. Ugyanakkor egy olyan alhaszonbérleti szerződés él, amelynek megszüntetése a képviselőtestület döntése alapján folyamatban van. A fennálló jogi helyzet miatt a tavon semmilyen horgászati tevékenység nem engedélyezett. A Magyar Honvédség tűzszerészei biztonságosan elszállították azt a feltételezett világháborús robbanótestet, amely tegnap délelőtt került elő közműépítési munkálatok során Vácon, a Balassagyarmati út 21 szám alatt, közölte a tűzszerészek ügyelete. A szakemberek megállapították, hogy az előkerült eszköz egy 10,5 cm-es kilőtt állapotú német repesz romboló gránát volt. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség a Balassagyarmati út érintett szakaszát mintegy 200 méter hosszan lezárta, valamint kiürítette a környéket a lakosság biztonsága érdekében. Aranyérmet szerzett a Városi Sportegyesület dunakeszi atlétája Jaszevén Vitold a hétvégén megrendezett Diákolimpia országos döntőjében. A fiatal sportoló 54,57 századméteres eredménnyel nyerte meg a diszkoszvetést. Teljesítménye több mint 2 méterrel haladta meg az U18-as Európa bajnokság kvalifikációs szintjét.
1: Közlekedés.
15: Sebességellenőrzésre lehet számítani az esti órákban, Csörökben, a Gödöllői úton, a 22-es főúton Őrhalom belterületén és Szendehelyen a temetőnél. Ne hajtsanak gyorsan!
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
18: mega jó hangulatban.
19: Megafon. Nagyot szól.

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: Optika Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj, nehogy hogy lehúzzanak.
2: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
1: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
1: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
1: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
1: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni. Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
3: A Balassagyarmati speciál óra ékszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
2: Speciál óra ékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Reklámot hallottak.
5: 19 óra van.
4: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
6: A közeli városi parkerdőben tartják a természetismeret órákat a balassagyarmati Szabó Lőrinc általános iskolában. Dombai Szilvia igazgatónő rádiónknak arról beszélt, a vakáció előtti utolsó napokat is kihasználják a pedagógusok, hogy olyan tartalmas időt töltsenek el a gyerekekkel együtt, amelynek során a tantermekből kilépve megismerik a tanulók a körülöttük lévő természetet, és elsajátítják többek között a konyhakerti munkákat, vagy éppen az állatvédelmet. Hozzátette, ezt a szemléletet erősíti az intézmény ökoiskola és örökös állatbarát iskola címe is. Aranyérmet szerzett a Városi Sportegyesület dunakeszi atlétája Jaszevin Vitold a hétvégén megrendezett diákolimpia országos döntőjében. A fiatal sportoló 54,57 század méteres eredménnyel nyerte meg a diszkoszvetést. Teljesítménye több mint 2 méterrel haladta meg az U18-as Európa bajnokság kvalifikációs szintjét. Rekordmennyiségű 522 kg Dél-Amerikából származó Németországon keresztül Magyarországra érkezett kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akció keretében tavaly ősszel. Számolt be tegnapi sajtótájékoztatóján a rendőrség. A lefoglalt kábítószer fekete piaci értéke eléri a 15 milliárd forintot. A kokaint banánszállítmány közé rejtették. A rokományt tavaly adták fel Ecuadorban. A magyar szerveket a francia vámhatóság értesítette 2025 novemberében arról, hogy Magyarországra tart egy olyan konténerszállítmány, amelybe kábítószert rejtettek. Bár a röntgenes átvizsgálások semmilyen gyanúra utaló jelet nem mutattak, a magyar nyomozók nem adták fel, és a csepeli kikötőben 7000 banános dobozt átvizsgálva végül megtalálták a 438 darab fóliába csomagolt kokain tömböt. Angol kutatók kidolgoztak egy olyan párnahúzatot, amely rezgéssel jelez, ha valami baj van. Olvasható a HVG cikkében. Az okos textilbe pár milliméteres rezgőegységeket helyeztek el, amelyek egy mikrovezérlőn keresztül csatlakoznak az okos telefonhoz, az utóbbi pedig vezeték nélkül kerül kapcsolatba a háztartási riasztókkal. Különböző impulzusok programozhatók, a tűzjelzők, a betörésjelzők és a telefonhívások megkülönböztetésére, így a felhasználó már felébredéskor tudja, milyen helyzettel szemben. A fejlesztés többek között a hallássérültek számára jelenthet nagy segítséget. Fiúként tekint magára Jennifer Lopez gyermeke, írta meg a Blick. A 18 éves M mostantól az Oscar nevet használja. A most érettségiző fiatal kamaszkorától nem binárisként határozza meg magát, vagyis olyan személyként, aki egyik hagyományos nemi kategóriába sem sorolja magát. A fiatal a közösségi médiában megjelent iskolai ballagási posztban már Oscar Munitzként szerepelt. A popdíva nyilvánosan még nem kommentált a gyermeke döntését. Madonna a napokban egy videóban elárulta, legemlékezetesebb intim együttléte John F. Kennedyvel volt. Az akkori amerikai elnök fiával az énekesnő még a 80-as években került közel. Az akkori beszámolók szerint a románc nem tartott sokáig.
3: Közlekedés.
6: Sebességellenőrzésre lehet számítani az esti órákban, Csörökben, a Gödöllői úton, a 22-es főúton Űrhalom belterületén és Szendehelyen a temetőnél. Ne hajtsanak gyorsan!
4: És most egy újabb Mega Jó zenei óra Mega slágerekkel.
1: Mega Jó hangulatban.
2: Megafon. Nagyot szól.

0: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Salgótarjában a Rákóczi út felújításához kapcsolódóan ideiglenesen megszűnt a Bem utca kereszteződésénél 33 parkoló. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan már megnyílt egy új zóna az autósok részére. Erről tájékoztatott közösségi oldalán Salgótarján polgármestere. Krejcsi Bálint elmondta, az öblös üveggyár tulajdonosa térítésmentesen biztosított egy területet, ahol szabályos parkolás esetén 50 gépjármű számára elegendő helyet alakítottak ki. Hozzátette, bár az úttörők útjának forgalmi rendje nem változott, vagyis továbbra is egyirányú, az autósok az üvegfúvó szobornál mindkét irányból meg tudják közelíteni a parkolót. A biztonság érdekében lámpatesteket is telepítettek, és térfigyelő kamerákkal látták el a területet. Határozott figyelmeztetést tett közzé a közösségi médiában Sinkó Attila Nórát Kövesd polgármestere. A Szélcsénke felé található árvíz csúcs csökkentő tározó jelenleg szigorúan tilos a horgászat. Tájékoztatása szerint a víztározó Nógrád Kövesd község önkormányzatának tulajdonában áll. Ugyanakkor egy olyan alhaszonbérleti szerződés él, amelynek megszüntetése a képviselőtestület döntése alapján folyamatban van. A fennálló jogi helyzet miatt a tavon semmilyen horgászati tevékenység nem engedélyezett. A Magyar Honvédség tűzszerészei biztonságosan elszállították azt a feltételezett világháborús robbanótestet, amely tegnap délelőtt került elő közműépítési munkálatok során Vácon, a Balassagyarmati út 21 szám alatt, közölte a tűzszerészek ügyelete. A szakemberek megállapították, hogy az előkerült eszköz egy 10,5 cm-es kilőtt állapotú német repesz romboló gránát volt. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség a Balassagyarmati út érintett szakaszát mintegy 200 méter hosszan lezárta, valamint kiürítette a környéket a lakosság biztonsága érdekében. Uniós forrásokból lecserélik a HÉV flottát, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid internetes bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy pénteken megállapodás született az Európai Bizottsággal. Sikerült 16,4 milliárd euró forrást hazahozni, ami azt jelenti, hogy a következő időszakban majdnem 6000 milliárd forintot fordíthat a kormány az ország fejlesztésére, és ennek jelentős része jut majd közlekedési, valamint lakhatási projektekre. A megállapodás értelmében 42 új korszerű 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak, azaz a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei HÉV vonalán is lecserélik a jelenlegi 45-60 éves kocsikat. Az ehhez szükséges közbeszerzést még az idén kiírják, az első szerelvények pedig már 2029-re megérkezhetnek. Új globális díjjal jutalmazza az Amerikai Filmakadémia a mozis élmény hagyományát világszerte a legjobban képviselő filmszínházakat. Közleményük szerint azt szeretnék, hogy elismerjék a világ legkiemelkedőbb moziait, amelyek kivételes élményt nyújtanak a közönségnek, ápolják a filmtörténetet és kulturális központként is szolgálnak közösségükben. A Filmakadémia 2027-ben ünnepli alapítása 100. évfordulóját, és ehhez időzítve az év tavaszán választják ki első ízben a világ 50 legjobb moziát. A listán 25 amerikai és 25 nemzetközi mozi fog szerepelni.
1: Közlekedés.
2: Sebességellenőrzésre lehet számítani az esti órákban, Csörökben, a Gödöllői úton, a 22-es főúton Űrhalom belterületén és Szendehelyen a temetőnél. Ne hajtsanak gyorsan.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Uniós forrásokból lecserélik a HÉV flottát, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid internetes bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy pénteken megállapodás született az Európai Bizottsággal. Sikerült 16,4 milliárd euró forrást hazahozni, ami azt jelenti, hogy a következő időszakban majdnem 6000 milliárd forintot fordíthat a kormány az ország fejlesztésére, és ennek jelentős része jut majd közlekedési, valamint lakhatási projektekre. A megállapodás értelmében 42 új korszerű 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak, azaz a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei HÉV vonalán is lecserélik a jelenlegi 45-60 éves kocsikat. Az ehhez szükséges közbeszerzést még az idén kiírják, az első szerelvények pedig már 2029-re megérkezhetnek. Rekordmennyiségű 522 kg Dél-Amerikából származó Németországon keresztül Magyarországra érkezett kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akció keretében tavaly ősszel. Számolt be tegnapi sajtótájékoztatóján a rendőrség. A lefoglalt kábítószer fekete piaci értéke eléri a 15 milliárd forintot. A kokaint banánszállítmány közé rejtették. A rokományt tavaly adták fel Ecuadorban. A magyar szerveket a francia vámhatóság értesítette 2025 novemberében arról, hogy Magyarországra tart egy olyan konténer szállítmány, amelybe kábítószert rejtettek. Bár a röntgenes átvizsgálások semmilyen gyanúra utaló jelet nem mutattak, a magyar nyomozók nem adták fel, és a csepeli kikötőben 7000 banános dobozt átvizsgálva végül megtalálták a 438 darab fóliába csomagolt kokain tömböt. Szlovákiában az élelmiszereken és a mindennapos bevásárláson is kénytelen spórolni a lakosság 40,8%-a. Még többen a ruházkodással és a nyaralással kapcsolatos kiadásokat kénytelenek visszafogni. Derül ki egy friss felmérésből, amelyet a felvidék.ma hírportál szemlézett. A megkérdezettek 37%-a idén már egyáltalán nem jár vendéglőhelyre, gyors étterembe és nem hozat ételt. A válaszadók 32%-a lemondott a nyaralásról és az ajándékvásárlásról, még 31,5%-uk egy kávéra sem ül be sehova, és minden más hasonló apró örömről is lemondott. Fiúként tekint magára Jennifer Lopez gyermeke, írta meg a Blick. A 18 éves M mostantól az Oscar nevet használja. A most érettségiző fiatal kamaszkorától nem binárisként határozza meg magát, vagyis olyan személyként, aki egyik hagyományos nemi kategóriába sem sorolja magát. A fiatal a közösségi médiában megjelent iskolai ballagási posztban már Oscar Munitzként szerepelt. A popdíva nyilvánosan még nem kommentált a gyermeke döntését.
1: Közlekedés.
2: Sebességellenőrzésre lehet számítani az esti órákban, Csörökben, a Gödöllői úton, a 22-es főúton Őrhalom belterületén és Szendehelyen a temetőnél. Ne hajtsanak gyorsan.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. június 3-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: Mivel az elmúlt hetekben több olyan országos hír is megjelent, amely az önkormányzatokat és a polgármestereket érinti, Drékely Palánk első embere úgy döntött, fórumot szervez Nógrád vármegye település vezetőinek. Rigó Dávid a Megafonnak elmondta, jelenleg bizonytalanságban vannak a polgármesterek. Ennek az az oka, hogy a kormány nem ad kellő tájékoztatást azokról a jövőbeli tervekről, amelyek többek között a finanszírozási formákat, illetve a vezetők javadalmazását érintik. Hozzátette, a vármegye mind a 130 vezetőjét várja az informális találkozóra, ahol reményei szerint megoszthatják egymással ötleteiket, és akár egy közös javaslatcsomag is születhet, amelyet a szaktárcának továbbítanának. Rigó Dávidot, Drégely Palánk polgármesterét hallják.
5: Az elmúlt hetekben azért felröppentek az önkormányzatiságot érintő hírek, információk az országos sajtóban is, és én úgy gondoltam, hogy próbáljuk meg ezt a több oldalról is hallható félinformációkat, negyedinformációkat összegyűjteni, közösen gondolkozni róla, beszélgetni, hogy egyáltalán mire is számíthatunk, mi az, ami valós lehet, mi az, ami nem. És igazából ennek apropójaként én terveztem itt a környék, tehát a térségünknek, a polgármesternek egy ilyen információs, informális fórumot szervezni. Úgy tervezem, hogy oda az összes polgármestert meghívom a vármegyénkből, és tényleg, hogy kinek milyen információ van, milyen aggályaik vannak, és igazából egy ilyen közös beszélgetés lenne, tehát itt semmi tényről nem tudunk nyilván beszélni, hiszen nincsenek meg a releváns információink róla, de legalább beszéljünk róla, mert most azt tapasztalom, hogy az elmúlt hetekben nem igazán van kommunikálva semmi felénk, és egymás között sem nagyon tudunk miről beszélni.
3: Salgó Tarjánban a Rákóczi út felújításához kapcsolódóan ideiglenesen megszűnt a BEM utca kereszteződésénél 33 parkoló. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan már megnyílt egy új zóna az autósok részére. Erről tájékoztatott közösségi oldalán Salgó Tarján polgármestere. Krejcsi Bálint elmondta, az öblösüveggyár tulajdonosa térítésmentesen biztosított egy területet, ahol szabályos parkolás esetén 50 gépjármű számára elegendő helyet alakítottak ki. Hozzátette, bár az úttörők útján a forgalmi rendje nem változott, vagyis továbbra is egyirányú, az autósok az üvegfúvó szobornál mindkét irányból meg tudják közelíteni a parkolót. A biztonság érdekében lámpatesteket is telepítettek, és térfigyelő kamerákkal látták el a területet. Krejcsi Bálintot, Salgó Tarján polgármesterét hallják.
6: A szép szabályosan parkolnak, akár 50 autó befogadására alkalmas területet alakítottunk ki. Megígértük, és meg is csináltuk. Köszönjük szépen az öblös üveggyár tulajdonosának, a térítés nélkül hozzájárult ahhoz, hogy hasznosítani tudjuk ezt a területet. Kérem, hogy figyeljünk oda, hogyan tudjuk megközelíteni ezt, mert ezt az üvegfúvók szobortól tudjuk. Az úttörők útja ugyan egyirányú, és továbbra is az marad, de az üvegfúvók szobornál a másik irányból is lehetséges a bejárás, így könnyedén megközelíthető és könnyedén elhagyható ez a parkolóterület. Kérem, hogy ne megszokásból vezessünk, használjuk ki azt a lehetőséget, hogy a parkolóhoz könnyen be tudunk jutni, és onnan el is tudunk menni. A területen igyekeztünk világítást biztosítani, és a táblák sem véletlenek, kamerával megfigyelt területről van szó.
3: A közeli városi parkerdőben tartják a természetismeret órákat a balassagyarmati Szabó Lőrinc általános iskolában. Dombai Szilvia igazgatónő rádiónknak arról beszélt, a vakáció előtti utolsó napokat is kihasználják a pedagógusok, hogy olyan tartalmas időt töltsenek el a gyerekekkel együtt, amelynek során a tantermekből kilépve megismerik a tanulók a körülöttük lévő természetet, és elsajátítják többek között a konyhakerti munkákat, vagy éppen az állatvédelmet. Hozzátette, ezt a szemléletet erősíti az intézmény ökoiskola és örökös állatbarát iskola címe is. Dombai Szilviát, a balassagyarmati Szabó Lőrinc általános iskola igazgatónőjét hallják.
7: Tanulóinkat arra neveljük, hogy akár a természeti környezetet, akár az épített környezetet óvják, védjék, azzal harmóniában éljenek, illetve nagyon jónak és fontosnak tartottuk azt a hazai kezdeményezést, amely az ökoiskola programot elindította, hiszen ennek pontosan ez a célja, hogy megismertessük a tanulóinkat a természet, a környezet védelmével, illetve beillesszük a hétköznapjainkba is ennek a szemléletnek az oktatását. Éppen ezért ezzel tulajdonképpen párhuzamban állatbarát, örökös állatbarát iskola is vagyunk. Ezen belül a madárvédelem, a beporzók, a rovarok védelme is kiemelt terület.
3: Határozott figyelmeztetést tett közzé a közösségi médiában Sinkó Attila Nórát Kövesd polgármestere. A Szécsénke felé található árvíz csúcs csökkentő tározó jelenleg szigorúan tilos a horgászat. Tájékoztatása szerint a víztározó Nógrád Kövesd község önkormányzatának tulajdonában áll. Ugyanakkor egy olyan alhaszonbérleti szerződés él, amelynek megszüntetése a képviselőtestület döntése alapján folyamatban van. A fennálló jogi helyzet miatt a tavon semmilyen horgászati tevékenység nem enged. A Magyar Honvédség tűzszerészei biztonságosan elszállították azt a feltételezett világháborús robbanótestet, amely tegnap délelőtt került elő közműépítési munkálatok során Vácon, a Balassagyarmati út 21 szám alatt, közölte a tűzszerészek ügyelete. A szakemberek megállapították, hogy az előkerült eszköz egy 10,5 cm-es kilőtt állapotú német repesz romboló gránát volt. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség a Balassagyarmati út érintett szakaszát mintegy 200 méter hosszan lezárta, valamint kiürítette a környéket a lakosság biztonsága érdekében. Aranyérmet szerzett a Városi Sportegyesület dunakeszi atlétája Jaszevin Vitold a hétvégén megrendezett diákolimpia országos döntőjében. A fiatal sportoló 54,57 méteres eredménnyel nyerte meg a diszkoszvetést. Teljesítménye több mint 2 méterrel haladta meg az U18-as Európa bajnokság kvalifikációs szintjét.
2: Közlekedés.
3: Sebességellenőrzésre lehet számítani az esti órákban Csörökben, a Gödöllői úton, a 22-es főúton Őrhalom belterületén és Szendehelyen a temetőnél. Ne hajtsanak gyorsan.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
1: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: látok, amit csak most bánok, hogy sosem mondtam.
1: Megafon.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: Hasúlyok Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről. A Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök tegnap Budapesten. Hozzátette, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására. Ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. Magyar Péter azt is mondta, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezi miniszterelnök. A közvetlen elnök választás lehetőségét felvető kérdésre úgy válaszolt, mindenképpen erősíteni a részvételiséget a köztársasági elnök kiválasztásánál is. A közmédia érdeklődésére elmondta, a köztársasági elnök leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál. Uniós forrásokból lecserélik a HÉV flottát, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid internetes bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy pénteken megállapodás született az Európai Bizottsággal. Sikerült 16,4 milliárd euró forrást hazahozni, ami azt jelenti, hogy a következő időszakban majdnem 6000 milliárd forintot fordíthat a kormány az ország fejlesztésére, és ennek jelentős része jut majd közlekedési, valamint lakhatási projektekre. A megállapodás értelmében 42 új, korszerű 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak, azaz a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei HÉV vonalán is lecserélik a jelenlegi 45-60 éves kocsikat. Az ehhez szükséges közbeszerzést még az idén kiírják, az első szerelvények pedig már 2029-re megérkezhetnek. 2 év próbaidőre bocsátotta a bíróság azt a 18 éves fiatalt, aki még 12 évesen lépett kapcsolatba az Iszlám Államhoz kötődő pakisztáni férfival, majd a terrorszervezet propagandáját terjesztette. A tínédzser az egyik közösségi média felületen létrehozott egy bárki által hozzáférhető szervert, amelynek segítségével az iszlám vallást népszerűsítette. Pár nappal később egy chat szobában vallási harci énekeket osztott meg, később pedig az Iszlám Állam egyik propaganda kiadványának szó szerint fordítását is feltöltötte a szerverre. A fiatal fiú beismerte a bűncselekményt, és a tárgyaláshoz való jogáról lemondott. Madonna a napokban egy videóban elárulta, legemlékezetesebb intim együttléte John F. Kennedyvel volt. Az akkori amerikai elnök fiával az énekesnő még a 80-as években került közel. Az akkori beszámolók szerint a románc nem tartott sokáig.
2: Közlekedés.
3: Sebességellenőrzésre lehet számítani az esti órákban, Csörökben, a Gödöllői úton, a 22-es főúton Őrhalom belterületén és Szendehelyen a temetőnél. Ne hajtsanak gyorsan!
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. június 4-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
2: Június 2. felében kezdődik az érdemi egyeztetés a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének konkrét javaslatai vannak az önkormányzati rendszer átalakításáról, közölte Gödöllő polgármestere, a szövetség elnöke. Gémesi György elmondta, tegnap Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter önkormányzati érdekszövetségekkel tárgyalt. A megbeszélésen 7 országos szervezet vett részt. A tárca megismerte a szövetségeket, a kormányzat pedig kifejezte szándékát a partnerségre, az együttműködésre és arra, hogy a jövőben új stílusban, új formában kívánja folytatni a párbeszédet. Gémesi György hozzátette, konkrét ügyekről nem esett szó, de átadták a javaslatokat. Ezek tartalmaznak sürgős, még idén döntést igénylő kérdéseket, és részük egy közép- és hosszú távú stratégia is, az állam és a települések közötti feladat és forrás megosztásról. Nyilvántartásba vette a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság a Szivárvány TV nevű új televízió csatornát, írja a Média 1. A csatornát működtető KFT tájékoztatása szerint a Szivárvány TV elsőként kábelhálózaton, továbbá mikrohullámú rendszeren keresztül lesz elérhető. Pataki Tamás ügyvezető igazgató szerint a hatósági nyilvántartásba vétel az esélyegyenlőség és a média pluralizmus szempontjából is fontos mérföldkő. A Szivárvány TV Magyarország első LMBTQI televíziója, amely tematikus műsorok mellett felnőtt tartalmat is fog sugározni. Azt ígérik, hogy tiszteletben tartják majd a hatályos jogszabályokat, kiemelten kezelve a gyermekvédelmi előírásokat, a jó ízlést és a szakmai etikai normákat. A Fidesz Védvonal jogi segítséget nyújt azoknak a központi közigazgatásban dolgozóknak, akik a Tisza kormány politikai tisztogatásának áldozataivá váltak, közölte a párt kommunikációs vezetője. Havasi Bertalan azt írta, már a baloldali sajtó sem tagadja, és a Tisza szavazók is panaszkodnak a közigazgatásban zajló méltatlan és jogtalan elbocsátásokra. A kormánytisztviselők, akik az elmúlt években egész Magyarországért és a magyar emberekért a legjogtudásuk szerint dolgoztak a központi közigazgatásban, nem érdemelnek embertelen és méltatlan elbánást, jogtalan, tömeges kirúgást. A Tisza kormány külügyminisztériumában zajló tömeges, 200 fős leépítésről szóló értesülések a napokban jelentek meg a sajtóban. A Telexhez is több beszámoló jutott el, közös megegyezésnek álcázott felmondásokról és fűnyíróelvszerűen működő eltávolításokról. Bár Dua Lipa és párja Callum Turner múlt vasárnap Londonban hivatalosan is összekötötte az életét egy meghitt szertartáson, a java még csak most jön. Az énekesnő és a színész ezen a héten egy 3 napos, fényűző esküvői rendezvénysorozatot rendez Szicíliában. Az esemény szigorú szabályokkal jár. Beszámolók szerint a helyi lakosok egy részét titoktartási nyilatkozat aláírásra is kérték.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Június 2. felében kezdődik az érdemi egyeztetés a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének konkrét javaslatai vannak az önkormányzati rendszer átalakításáról, közölte Gödöllő polgármestere, a szövetség elnöke. Gémesi György elmondta, tegnap Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter önkormányzati érdekszövetségekkel tárgyalt. A megbeszélésen 7 országos szervezet vett részt. A tárca megismerte a szövetségeket, a kormányzat pedig kifejezte szándékát a partnerségre, az együttműködésre és arra, hogy a jövőben új stílusban, új formában kívánja folytatni a párbeszédet. Gémesi György hozzátette, konkrét ügyekről nem esett szó, de átadták a javaslatokat. Ezek tartalmaznak sürgős, még idén döntést igénylő kérdéseket, és részük egy közép és hosszú távú stratégia is, az állam és a települések közötti feladat és forrás megosztásról. Nyilvántartásba vette a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság a Szivárvány TV nevű új televízió csatornát, írja a Média 1. A csatornát működtető KFT tájékoztatása szerint a Szivárvány TV elsőként kábelhálózaton, továbbá mikrohullámú rendszeren keresztül lesz elérhető. Pataki Tamás ügyvezető igazgató szerint a hatósági nyilvántartásba vétel az esélyegyenlőség és a média pluralizmus szempontjából is fontos mérföldkő. A Szivárvány TV Magyarország első LMBTQ-i televíziója, amely tematikus műsorok mellett felnőtt tartalmat is fog sugározni. Azt ígérik, hogy tiszteletben tartják majd a hatályos jogszabályokat, kiemelten kezelve a gyermekvédelmi előírásokat, a jó ízlést és a szakmai etikai normákat. A Fidesz védvonal jogi segítséget nyújt azoknak a központi közigazgatásban dolgozóknak, akik a Tisza kormány politikai tisztogatásának áldozataivá váltak, közölte a párt kommunikációs vezetője. Havasi Bertalan azt írta, már a baloldali sajtó sem tagadja, és a Tisza szavazók is panaszkodnak a közigazgatásban zajló méltatlan és jogtalan elbocsátásokra. A kormánytisztviselők, akik az elmúlt években egész Magyarországért és a magyar emberekért a legjogtudásuk szerint dolgoztak a központi közigazgatásban, nem érdemelnek embertelen és méltatlan elbánást, jogtalan, tömeges kirúgást. A Tisza kormány külügyminisztériumában zajló tömeges, 200 fős leépítésről szóló értesülések a napokban jelentek meg a sajtóban. A Telexhez is több beszámoló jutott el, közös megegyezésnek álcázott felmondásokról és fűnyíróelvszerűen működő eltávolításokról. Bár Dua Lipa és párja Callum Turner múlt vasárnap Londonban hivatalosan is összekötötte az életét egy meghitt szertartáson, a java még csak most jön. Az énekesnő és a színész ezen a héten egy háromnapos, fényűző esküvői rendezvénysorozatot rendez Szicíliában. Az esemény szigorú szabályokkal jár. Beszámolók szerint a helyi lakosok egy részét titoktartási nyilatkozat aláírásra is kérték.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész
0: éjjel. Megafon. Megafon. Nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Június második felében kezdődik az érdemi egyeztetés a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének konkrét javaslatai vannak az önkormányzati rendszer átalakításáról, közölte Gödöllő polgármestere a szövetség.